0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak.

mond, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

igaz, na akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

0: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egyhetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudí halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Napos koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belé senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Ceglét hangja, az FM 92. Tömvörös Nandi köszönti Önöket. Ez az a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy akár Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, bár leginkább az első két formátum szokott a népszerű lenni, tehát az SMS és az e-mail. Az e-mailben kicsit hosszabban lehet megfogalmazni, az SMS-ben meg gyorsan, röviden, ami Önöknek szimpatikusabb. Egy új témával jelentkezem ma, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Ugye nem olyan régen foglalkoztunk olyan esetekkel a nyelv kapcsán, amikor is párkapcsolaton belül volt különböző anyanyelvű a két párkapcsolati tag, tehát interkulturális kapcsolatokról beszélgettünk, de úgy gondoltam, terjesszük ezt ki úgy az egész életünkre, nyaralásokra, külföldön vendégeskedésre, külföldiek látogatására itt, és nézzük meg, hogy milyen vicces, mókás helyzetek alakultak ki, esetleg kínos helyzetek a nyelvtudás hiánya, vagy éppen a félrebeszélés bármi miatt. Úgyhogy küldjék el nekünk, ha van ilyen, 0635-92-95-ös. Nézzünk előtt egy kis statisztikát. A nyelvtudás hiánya jelentős akadály a munkaerőpiacon és a külföldi boldogulásban, korlátozza a lehetőségeket, csökkenti az önbizalmat és megnehezíti a beilleszkedést. Komoly versenyhátrányt jelenthet a fizetések és a karrierépítés terén, azonban specifikus álláskeresési stratégiákkal és intenzív tanulással leküzdhető a kihívás. A legfőbb hátrányok ugyebár, ahogy említettem, a munkaerőpiacon vannak, de a mindennapi életben is, külföldre költözéskor például a helyi nyelv hiánya gátolja az ügyintézést és a társadalmi integrációt. És az önbizalom hiány is egy fontos aspektus, a kommunikációs gátak szorongást és gátlásokat szülhetnek. Megoldási lehetőségek. Például a célzott nyelvtanulás. Rengeteg olyan lehetőség van ma már, akár egy alkalmazással, akár nyelviskolával, akár autodidakta módon, hogy tulajdonképpen ezt fejlesszük. Aztán itt a passzív tudás aktiválása. Tímár Krisztina javaslata szerint a meglévő, de nem használt tudás felfrissítése is hatékony lehet. Olyannyira, ezt aláírom én is, hogy ugyebár már többször meséltem az adásban, hogy az egyik legjobb barátom felesége brazil, és ráadásul angol tanár. Úgyhogy amikor vele találkozunk, először mindig izgulunk, párom is, meg én is, hogy majd hogy fogunk tudni beszélni, biztos ez egy zavarbejtő lesz, milyen égő lesz, ha nem tudunk valamit, holott egyáltalán nem égő. És ráadásul ő nagyon jól is segít ezekben, és azt vesszük észre egy-két óra együttlét után, hogy tulajdonképpen elővesszük a nyelvtudásunkat, és már angolul kezdünk el gondolkodni, és sokkal könnyebben megy ez az egész. De hogy egy másik példát is említsek, nagyon érdekes volt az, amikor én Amerikában kint éltem hosszabb időre, hát majdnem 4 hónapot, és gyakorlatilag akkor annyira jó volt az aktuális tudásom, főleg a beszédben, hogy simán tudtam nyelvvizsgázni utána. De pár évvel később, mondjuk 5-6 évvel később, mikor egy angol párral találkoztam, és beszélgetnem kellett volna velük, rájöttem, hogy szinte mindent elfelejtettem, és semmi nem jön úgy kis újból, mint amikor kint éltem Amerikában. Szóval ezek érdekes dolgok. És még egy megoldás lehet a munkaerőpiacon, hogyha hiányos a nyelvtudásunk, az alternatív munkakeresés, mert már léteznek olyan pozíciók, ahol nem feltétel az idegen nyelv ismerete, de talán a legjobb, hogyha gyakorlunk, tanulunk, fejlesztjük önmagunkat. A nyelvtudás hiánya leküzdhető akadály, a legfontosabb a tanulás iránti motiváció és a megfelelő módszerek. Zárjuk ezzel így az első blokkunkat, hamarosan viszont már az Önök üzeneteivel megyünk tovább. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Küldj el nekünk 0635-92-95-ös.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Milyen vicces, esetleg kínos helyzetbe került a nyelvtudása, vagy nyelv nem tudása miatt? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése, és már várom a válaszokat. 0635-925-925-ös, érkezett is jó néhány, valami e-mailben, valami SMS-ben, de már is indulunk Katával. Nagymamám rutinos volt a nyelvi akadályok elhárításában, ő mindig Coca-Colát rendelt, mert az minden nyelven ugyanaz. Később bevallott, hogy igazából nem is szereti. Az öcsémmel már igyekeztünk tanulni a történetéből, és a 10 szavas nyelvi arzenálunkkal felvértezve próbáltunk Zürichben elmagyarázni, hogy szóda vasszert egybe kérjük a borral. A pincér miután végighallotta a kínlódásunkat, miért nem azt mondod, hogy fröccsöt kérsz, tesó? Ezek a kedvenceim egyébként, amikor egy váratlan pillanatban derül ki, hogy nem is kellett volna feltétlenül a külföldi tudás, mert magyarul is tud az illető. Nagyjából ehhez hasonló története lesz, bár nem akartam elsütni a point, Bencének. Hágában állunk sorba este egy technóbuliba, és azon gondolkozik a társaság, hogy bemenjünk-e, mert picit drágáltuk az éjfél utáni árat. Közben az egyik biztonsági őr odaállt, és feltűnően mért minket. Elég nagy méretű ember volt, ilyen afrikai ketrecharcos típusú figura. Néztem, hogy lehet, hogy most leszünk kidobva a sorból, mert egyre jobban néz minket. Majd barátném odafordul hozzá, és megkérdezi, when does the techno starts? Erre ő ránéz, és így, most. Ekkor mi nagyon elkezdtünk nevetni, hogy mi van már, magyarul szóba elegyedtünk, kérdeztük, hogy magyar vagy Magyarországon éle, vagy mi a helyzet, hogy tud magyarul. De azt mondta, hogy csak megtanulta, mert tizenvalahány nyelven beszél, életünk szerintem egyik legrandomabb eseménye volt. Hát ezt elhiszem, ezek nagyon meglepő pillanatok. Én az Eiffel-torony tetején is találkoztam magyarokkal, és egyébként, amikor a Liberty Island-re a szabadság szoborhoz hajóztunk, akkor is voltak magyarok a hajón. Nagyon könnyű velük összefutni, nagyon sok helyen ott vagyunk, és ezek mindig megmosolyogtató pillanatok. De egyszer egy olyan szitu is volt, ha már kínos helyzet, hogy hát 3 hónap Amerika után elmentünk egy Wendy's-be, ez egy ilyen hamburgerező, ott nagyon híres, nagyon szeretik, és akkor egy ilyen pincehelyiségben ültünk le mi magyarok kajálni, és az egyik

0: srác közülünk, az már nagyon ecsetelte, hogy hát, azért itt vagyunk 3 hónapja, de nem igazán tudott csajozni, úgyhogy már milyen hiányai vannak neki fizikálisan. És hát miközben kajáltunk, hogy ezt mesélte, és egyszer azt látjuk oldalra pillantva, hogy 2 csaj kezében áll a hamburger, és tágra nyílt szemekkel, nem mernek megmozdulni sem kb. Hát, hogy mondjam, nagyon figyeltek arra, amit mi mondunk. És akkor realizáltuk, hogy hát oké, hogy Amerikában vagyunk, de talán itt mások is értik, amit mondunk. És akkor a Peti odafordult hozzá, hogy magyarok vagytok? És mind a ketten elkezdtek bólogatni, aztán elrögtük az egészet. De hát kik számít erre, hogy egy híres amerikai étterem pincehelyiségében, persze pont magyarokkal ülünk egymás mellé szinte, és hallgatják végig mindazt, amit nem feltétlen mások füle elé tártunk, vagy szántunk. Minden esetre vicces volt a sztori. Nézzünk még egyet. Tibor írja, hogy összekevertem, illetve még mindig összekeverem az oroszban a sajnos és a szerencsére szavakat. Különböznek, de valahogy nem rögzült rendesen, hogy melyik. Hát szokott pár kellemetlen pillanatot okozni. Szerencsére nincs több gyermekem, szerencsére nincs munkahelyem, sajnos nem vagyok beteg, stb. Persze ez inkább nyelv nem tudás, mint tudás. Tibornak nagyon köszönjük, és hamarosan akár az ön üzenetével is mehetünk tovább. 0630 592 92. Ha van vicces, kínos helyzete, amelybe a nyelvtudása miatt került, akkor küldje el nekünk. Hamarosan folytatjuk.
1: Információ első kézből.

0: Még. A Ceglét hangja folytatódik az FM 92-tön. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, bár valószínűleg inkább a nem tudás miatt kerülünk ezekbe a helyzetekbe, de ki tudja, bármilyen üzeneteket szívesen fogadunk. Aztán, hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635 92 95-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Nórával megyünk tovább. Egy londoni építkezés mellett toltam el az akkor babakocsis fiamat. Az építő munkások magyarul mondták nekem a szokásos dolgokat, amiket nőnek szoktak. Én magyarul válaszoltam nekik, használtam is egy szót, amit ugye más kelet-európaiak is értenek. Nagyon kirögték őket a többiek. Jó sztori, köszönjük szépen, és itt van Szabi üzenete. Ausztria, minden évben. Ha 10 fokot eléri a hőmérő, reggel még lehet 2-3, csak napközben kúszom fel, akkor rövid nadrágba járok melózni. Konkrétan márciustól novemberig. Magyarokon kívül még a helyiek rám csodálkozásán lepődtem meg, ők igazán hozzászokhattak volna már ehhez az időjáráshoz. Amúgy én is ilyen vagyok, nálam a másik cégnél, ahol dolgozom, azzal mérik, hogy mikor köszönt be a tavasz, vagy mikor ér véget az ősz, hogy vagy fölveszem, vagy leveszem a rövid gatyámat, mert onnantól kezdve tudhatják, hogy meleg van, kicsit mint a jegesmedve, nem jegesmedve, a sima barna medve és az árnyéka. Na mindegy. Viki üzenete, gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki ebbe belefutott már, középiskolai angol nyelvű felvételi, az általános iskolámban nem volt túl színvonalas a nyelvoktatás, jelzem, nem Cegléden éltem akkor. Miről híres a szülővárosom? Kérdésre sikerült azt válaszolnom kínomban, hogy hand job, a hímzést magyarázva. Az volt a top pillanat, hogy évekkel később jöttem rá, miért röhögtek a felvételin az ott ülő felsőbb évfolyamos diákok, és miért próbálták csitítgatni őket, szintén kínosan mosolyogva az akkor 30-as tanárok. Ehhez adok egy kis segítséget. A handjob az ugyebár kézi munkát jelent, lefordítva a tükörfordításban, de egyébként is szokták használni, és a hímzést magyarázta ezzel Viki. Viszont az erotikában a kézi munkának egész más értelme van, és hát azt is így hívják az angolban, ezért valószínűleg ezen lepődött meg mindenki, és mosolyogtak össze. Jó kis sztori, köszönjük szépen! Ati a következő. Ismerőst még régen megállította a rendőr Ukrajnában. Szegény elővette minden orosz tudását, de gyakorlatilag nulla volt, így a rendőrnek azt akarta mondani, nem érti, amit mond neki. Nye ponyimájú. Helyette ez lett. Nye ponyegyelnyik. Tehát a nem érti helyett nem hétfő. A rendőr nézett rá, ő meg csak ismételgette, hogy nem hétfő, nem hétfő. Az intett, hogy ez teljesen hülye, és elengedte. Egyébként teljesen jó sztori. Azt, hogy mi hogy van, azt nem én tudtam magamtól, kedves hallgatók, hanem Ati volt olyan kedves, hogy ideírta nekem zárójelbe, méghozzá a kiejtést is, úgyhogy remélem, hogy így már azért jól tudtam mondani, nem vagyok benne teljesen biztos. A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönjük a történetet. Önnek is van ilyen vicces, kínos helyzete, amikor a nyelvtudása miatt került egy ilyen szituációba? Akkor küldje el nekünk 0635 92 95-ös, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Helyi információ első kézből.

Került már vicces, kínos helyzetekbe a nyelvtudása miatt? Esetleg a nem tudása miatt? 0635 92 95 5-ös, ez a Ceglét hangja, és rengeteg remek válaszunk van. Már is megyünk tovább egy névtelen üzenetküldővel. Én a románban szoktam a jó kívánságokat meg az utálatot összekeverni. Egyszer szülinapi köszöntésekre választ két nyelven posztoltam, hát nem a jó kívánságokat köszöntem meg. Szerencsére viszonylag hamar szóltak a szüleimnek, hogy nem jó, amit kiírtam. De ez egyébként jó, hogy próbálkozol, és az is jó, hogy olyanok vannak körülötted, akik figyelmeztetnek, aztán nem lett belőle sértődés. Azt mondja, hogy következő üzenet küldünk nem más, mint Balázs. Régebben valahol a belvárosban egyszer leszólított egy turista házaspár, hogy where is the actor? Valahogy így ejtve, the actor. Fú, mondom, az meg mi lehet? Még elismételték háromszor, hogy the actor. Megnyomva az e-t, szégyenkezve, hogy nem ismerem hazánk fővárosának kulturális látnivalóit, ott hagytam őket. Kb. Fél óra után esett le, hogy a Deák teret keresték. Tényleg, the actor. Aha, értem. Igen. De tök jó az is, ahogy leírtad, where is the actor, még tök angolosan. Aztán így tök jó. Á, nagyon király sztori. Pontosan ezeket várjuk, úgyhogy köszönjük szépen Balázsnak. Amsterdamban beültem egy eritreai étterembe, tényleg csak bevándorlók dolgoztak, övék volt a hely, annyira autentikus volt, mintha Afrikában lettem volna. Rendeltem kaját, és a pincér kihozott egy nagy fém edényt tele vízzel, majd afrikai akcentussal megszólalt, hogy please, you have to wash your head. Se köpni, se nyelni nem tudtam, de hát jó, belemártottam a kezem a vízbe, és elkezdtem mosni az arcom meg a fejem. Tágnyirányított szemekkel bámul, és mondja, no, just wash your hands. Azt hittem, megnyílik alattam a föld, később kiderült, azért mossatnak kezet, mert evőeszköz nélkül hozzák az ételt, és kézzel kell enni. Hú, ez is nagyon jó sztori, igen. Hát ugye, főleg, hogyha a kultúrát sem ismered annyira, én sem tudtam volna persze, és a headet meg a handet, tehát a fejet és a kezet, nagyon könnyű félreérteni, úgyhogy, hát igen, az ember beleesik egy ilyenbe, de hát szerintem ennek is mosolygás lett a vége, szóval nem gondolnám azt, hogy az étterem dolgozói kiborultak volna ezen, ilyen megtörténik, Botinak köszönhetjük egyébként ezt az üzenetet, és nézzünk még egy rövidet a végére. Hullafáradtan sok óra utazás és nem alvás után rá akartam kérdezni a szállásadónál, hol vannak a közelben strandok, és nyilván az esett ki a számon, hogy where are the beaches? Brit csaj nézett egy nagyot, ráadásul én is nő vagyok. Ez volt Kinga üzenete, és egy kis helyretétel, ha valakinek nincs meg. A beach vagy a beach nagyon hasonlít egymásra, tehát az egyik beach dupla csével, a másik beach hosszú ível. Nos, a beach az egy olyan hölgyet jelent, aki ilyen könnyűvérű, a beach az pedig tengerpartot vagy strandot jelent, úgyhogy nagyon könnyű összekeverni, és ott van még a peach, ami meg barackot jelent, vagy a peach hosszabb ível, ami meg beszédet jelent, úgyhogy hát nem egyszerű, úgyhogy nagyon figyelni kell az ilyen apróságokra. De nagyon szépen köszönjük, és a következő órában is ilyen üzenetekkel folytatjuk, tartsanak velünk akkor is. FM 92 Ceglét Rádió.

neki. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: Az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Csak neked.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egyhetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudí halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben.
1: Az időjárásról.
2: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. Ebben az órában is ugyanaz lesz a kérdés, mint az elsőben. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ugyebár az első órában beszélgettünk kicsit arról, hogy milyen statisztikáink vannak ezzel a témával kapcsolatban, hogy könnyen elvész a nyelvtudás, hogyha nem gyakorlunk eleget, hogy nehézségekben kerül valaki, vagy nehézségekbe ütközik, ha kiküldözik külföldre, de nincs a megfelelő nyelvtudás még a zsebben. Gyakorlással, tanulással és sok más dologgal is lehet fejleszteni saját magunkat, de ezek az első órában voltak, és ami még az első órában volt, azok a hallgatói üzenetek, mert rengeteg jött belőle. Nos hát ezekkel megyünk tovább, de hogyha ön is írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Hát másoknak biztos nem annyira vicces, de amikor Németországban sokat kellett szórakozni az egyetemi rendszerrel, és elrontottam valamit, mindig azt mondtam, hogy román vagyok, és bocsássanak meg nekem, mert nem, hogy németül nem beszélek, de áram sincs a lakhelyemen, írta nekünk István. Hú, hát ez kemény, nem szép dolog ilyet állítani, de rengetegszer történik meg az, és ez már itt a műsorban is bebizonyosodott, hogy sokszor azt gondolják, akár Magyarországról, akár Romániáról, hogy az internetet sem ismerik, vagy hogy nem ettek még rendes ételeket, meg, tehát hogy nem tudjuk, mi a tejföl, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon durva néha a megítélésünk, és ezt kihasználni, hát nem kedves dolog, de valószínűleg neked jól jött. Német alvállalkozó az embereivel mérte fel a munkát, gyártóberendezés fejlesztése, és voltak kérdéseik az általuk korábban már eszközölt fejlesztésekkel kapcsolatban. Pont arra jártam, meglátott a műigazgató, megkérdezte, tudok-e németül. Tomikám, hát én ne tudnék, ne vicceskedjünk. Van érettségim belőle, egy bemagolt mondattal sikerült kb., de minden helyzetben kompetensnek kell mutatkozni, ugye? Megkért, hogy akkor segítsek a két strácnak, mert már nagyon vakaróznak. Mire odaértem hozzájuk, realizáltam, hogy egyébként nem tudok németül, de gondoltam, majd valamit improzok. Nézegették az optikai konvertert, és az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy was ist das? Érted? A saját cuccom. Ezek úgy elkezdték darálni a magukét németül, mint az ökör, gondolom azt hitték, hogy értem. Megpróbáltam magam angollal kimenteni, de az meg nekik nem ment igazán. Szerencsére egy kollégám kihúzott ebből a helyzetből, a nagyfőnöknek meg megmondtam, hogy sajnos más németet beszélnek, mint én. Egyébként teljesen jó szituáció és teljesen jó megoldás, hogyha a főnököd ezt így elhitte és átment, akkor miért nem mondtad volna ezt? Jó megoldás, és kijöttél belőle. Zsombor azt írja, hogy felsőfokon van németből, és azt hittem, jól beszélem a nyelvet. Sokat voltam Stuttgart környékén, ahol megértettek az emberek hétköznapi helyzetekben. Aztán elköltöztünk Berlinbe, a fél évben, amíg ott éltünk, mindenhol minden egyes vásárlásomnál, pékség, játékbolt, mozi, élelmiszerbolt, bármi, azonnal angolra váltattak velem, annyira durva érzés volt. Már nem lakunk ott, de soha nem tudtam ebből a tehetetlenségből igazán kijönni. El is kezdtem gyorsan inkább a negyedik idegen nyelvet megtanulni. Hát ez is egy megoldás, és igen, amúgy ettől nem lehet eltekinteni, hogy vannak olyan akcentusok, akár a british meg az amerikai english között. Na most ezt milyen hibrid nyelven sikerült mondanom nekem is, tehát az amerikai és a brit angol között is nagyon nagy különbségek vannak, nem úgy érti az ember, nem úgy reagál rá, és nem is biztos, hogy mindent fölfog belőle, csak azért, mert máshogy ejtik a szavakat. Szóval nem egyszerű helyzet, én teljesen megértelek. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Hamarosan ezzel folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, vicces, kínos helyzetek a nyelvtudás miatt, ez a mai témánk, és várjuk a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS-számra vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Legalább 20 éve volt már, amikor még a fiatalok körében sem volt annyira

0: de azért szerintem inkább legyél büszke magadra, hogy te értetted. Dresdában utcazenéltem, és volt engedélyem egy adott helyre, ahol éppen egy szobornok öltözött másik utcai művész állt. Oda mentem hozzá, próbáltam angolul magyarázni, hogy ne haragudjon, de nekem a helyre hivatalos engedélyem van, és át tudná-e adni, de nem értette. Próbáltam a nem kicsit gyenge németemmel is, de nem használt. Ő közben csehül próbálkozott, ami végképp nem segített. Aztán nagy nehezen egyszer csak szóba került, hogy magyar vagyok, mire ő erős akcentussal magyar nyelven megszólalt az űrge, hát akkor magyarul mond. Az a helyzet, hogy itt még volt egy szó, amit én nem akartam, egy B betű szó, ami magyarban gyakran elhangzik, de ezt nem akartam így rádióba beolvasni, de így már mindenki értheti, hogy mi a helyzet, hogy az persze nem derül ki, hogy régebben járt Magyarországon, és onnan van a nyelvtudás, vagy esetleg magyar, és már régóta nem él Magyarországon. Minden esetre ez vicces, hogy Dresdában találkozni olyan arccal, aki szintén művész, szintén az utcán keresi a pénzt, és aztán egy ilyen szituba keveredtek. Máté üzenetét hallottuk egyébként, nagyon szépen köszönjük. Ismerős mesélte, hogy elutaztak Olaszországba, beértek egy kis faluba, és segítséget szerettek volna kérni a helyiektől. A fazon lehúzza az ablakot, és oda kiállt a nőnek, hogy Can I help you? Azt még nem tudom, hogy ebben most hol a poén, meg a vicc, de amúgy jó kis sztori, és köszönjük szépen Andinak, hogy ezt elküldte nekünk. Elutaztak Olaszországba, próbálom értelmezni. Ja, értem, persze, megvagyok. Tehát a... Jó, bocsánat, én kérek elnézést. Segítséget akart kérni az autós, azt kérdezte helyette, hogy can I help you, vagyis hogy segíthetek? Tehát megállít valakit, ő akar segítséget kérni, és azt kérdezi, segíthetek? Nagyon jó, így már megvagyok, és elnézést az értetlenségem miatt. Nem tudom, ide számít-e, de egyszer egy Dungeons & Dragons játékban voltam Dungeon Master, amit angolul játszottunk, senki nem volt magyar rajtam kívül. Egy goblint kellett megszemélyesítenem, és véletlenül magyarul kezdtem el beszélni, amúgy főleg magyar barátokkal D&D-zek. Kb. 2-3 mondat után tűnt fel. A többiek azt mondták, hogy teljesen abban a hitben voltak, hogy direkt a hatás kedvéért halandzsáztam valamit. Egyébként az is tök érdekes, és köszönjük Marcinak, hogy ezt elküldte, hogy kinek hogy hangzik a nyelve. Tehát, hogyha mondjuk egy francia hallgatja a magyart, az egy halandzsázásnak tűnhet, de nekünk is annak tűnik egy francia nyelv, csak sokkal több a zsé, meg az R betű, az is kicsit racsolva, mint mondjuk a németben, akik így pörgetik meg hörögnek. Szóval, hogy milyen érzés lehet meghallgatni a magyar nyelvet úgy, hogy nem érti valaki. Ez tök izgalmas dolog szerintem, de most nem is húzom tovább az időt, menjünk el zenélni, hamarosan folytatódik a műsor, amelyben a kérdés, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS-2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában és Marcsi üzenetével megyünk tovább. Egyszer lányos zavaromban sikerült Csehszlovákiát mondanom Cseh Republic helyett, ami csak azért volt nagyon gáz, mert éppen azt magyaráztam, hogy amikor Csehországba mentem meglátogatni az ott élő barátnőmet, akkor mennyit fejlődött az angolom, ami egyébként igaz, csak emiatt szerintem full kamunak hathatott, amit mondtam. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen! Román határ mellett lakom, a főutcán megállt egy román autó az úton, majd oda kiállt nekem, hogy árád, és mutatott előre. Mondom neki, what? Nem értem. Majd egyre idegesebben mondja, hogy árad, árad, vagy ötször egymás után. Elővettem a pár szavas román tudásom, hogy mondtam, hogy nustiu, aztán elhajtott idegesen, ezután rögtön eszembe jutott, hogy az illető Aradra szeretett volna eljutni. Hát igen, kicsit későn, de ilyenkor annyira könnyű lefagyni, szóval én egyáltalán nem hibáztatlak. Pár éve 6 hetet töltöttem Lengyelországban, első fogadó családomhoz jöttek vendégek vacsorára. Lement a vacsora, utána hárman ültünk az asztalnál, fogadóanyám Eva, a barátnője és én. Eléggé belemerültünk a társalgásba lengyelül, de drága fogadóanyámnak egy idő után feltűnt, hogy egyre szélesebb a vigyorom. Meg is kérdezte, hogy mi az. Mondtam neki, hogy hát én egyetlen szót értek a beszélgetésből, mert az a K betűs, amit a magyarok is használnak, bizony lengyelül és magyarul is ugyanaz. Úgy meglepődtek, még a szájuk elé is kapták a kezüket. Egyébként ez teljesen jó sztori, és igen, elég sok ilyen szláv nyelven, meg hasonló nyelven ez a szó, kivéve ugye az olaszoknál, mert ott kanyart jelent. Most nem fogom kimondani itt adásban, pedig olaszul nem mondanék csúnya szót, de mégsem fogom erőltetni, hát ez a K betűs, amit nőkre szoktak használni, és nem szép szó, ez olaszul kanyart jelent, ezt meg a Form 1-ből tudom. 2012, London. Vártunk a sorban, hogy felülessünk a London Eye-ra, amikor az egyébként abszolút sötétbőrű biztonsági őr megtudta, hogy magyarok vagyunk, vigyorogva sütötte el mindannyiunknak a van ki is, vagyis kés. Ugyanezen út során pár nappal korábban Walesben egy üdülő parkban a csapat valahogy megtalálta az egyetlen ott dolgozó magyar srácot, aki annyira megörült nekünk, hogy meginvitált minket vacsorára. Nem kell semmit hozni, csak menjünk. Amúgy ezek tök jó dolgok. Úgyhogy ezt az üzenetet is nagyon szépen köszönjük, és még van néhány a tarsolyban, kedves hallgatók, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számra, azt már azért most tudom, hogy ebből két teljes adást nem biztos, hogy ki fog gyűlni, de a megmaradt üzeneteket, mert azt már látom, hogy fognak megmaradni, mindenképpen valamilyen módon becsempészünk majd egy adásba. Ugyebár volt már rá példa, hogy a 4 kérdéses adásunk is volt, amiben mindenféle megmaradt üzenetet beolvastam, akár egy ilyenbe bekerülhet majd ez a téma is, hogyha nem fogjuk tudni befejezni, vagy nem fér bele mindenki, ne aggódjanak, valamikor mindenki sorra fog kerülni itt a Ceglét hangjában, aki csak elküldte nekünk az üzenetet, legalábbis én ezen fogok dolgozni, abban az esetben, hogyha rádióbarát ez üzenet, tehát nincs benne olyan, amit ne olvashatnék be. De túl sokat beszéltem erről, zenéljünk egy kicsit, és visszajövünk az utolsó üzeneteinkkel hamarosan.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is az utolsó blokkjához érkeztünk el a mai napon. A mai témánk nem volt más, mint hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Van még néhány üzenetünk, ezeket igyekszem beolvasni, de aki nem került sorra, az se aggódjon, valamilyen úton, módon majd sor kerül erre is. Holnap azonban egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Tehát kínos helyzetek a nyelvtudás vagy nem tudás miatt. Telefonbeszélgetésem amerikai kollégák előtt anyukámmal, miközben sietnék vissza munkába, jelzem, tudták, hogy édesanyámmal beszélek. Anya, akkor ne felejtsd el bevenni a gyógyszered. Jó, jó. Anya, de tényleg ne felejtsd el. Én. Jó. Akkor vigyázz magad a csillagon, puszi, ezt ismét anyukám mondta, én meg azt, hogy puszi. Ebből a beszélgetésből az amerikaiak annyit értettek, hogy én, a hófehér bőrű random ember, azt mondja a telefonba az anyjának, hogy jó, jó. Jó, puszi. Hát igen, erről már volt szó abban az adásban, amikor arról beszélgettünk, hogy interkulturális kapcsolatok, más anyanyelvű párok, és hát ott is előkerült ez, hogy a puszi, ami nálunk egy ártalmatlan szó, nos az az angolban bizony a női nemi szervet is jelentheti, és ez a beszélgetés amerikai füllel, hogy jó, jó, jó, puszi. Főleg, hogyha az anyukáddal beszélsz, igencsak furcsán vehette ki magát, teljesen érthető, és nagyon köszönjük ezt a sztorit is Milánnak. Az utolsó üzenetünk mára, mert elég hosszú, egy e-mailben érkezett, már bele is kezdek. Legény búcsom voltunk a Badacsonynál, fröccsözni szándékoztunk a helyborozókban. Természetesen már nem józanul érkeztünk meg a déli partról, még nem találtuk meg az első helyet, ahová szívesen beültünk volna, de egy német vagy osztrák nyugdíjas úr megtalált minket, és az állapotát tekintve már néhány borozót is megtalált ezelőtt. Kiderült, hogy dohányboltot keres, de sehol sem talál, segítettünk neki orientálódni. A csapatból csak én beszéltem valamilyes németül, és éppenséggel tudtam is, hogy hol van a dohánybolt a közelben. Annyira túlcsordult bennem a jófejség, sajátosan ittas állapotomban, hogy felajánlottam, hogy odavezetjük őt. Mindezt a rögtönzött Wir führen Sie zum Tabakladen, vagy valami ilyesmi, mondattal adtam tudomására. Azt hiszem, hiba volt a Führen igét használni, és nem is biztos, hogy a részeges állapotomban kifolyólag megértette a lényeget, de miután ezt kimondtam, egy pillanatra elkomorodott az arca, vigyázba vágta magát, és olyan szabályos karlendítés nyomott le előttem, hogy azt hittem, mindjárt hanyat vágódom. A helyzetet csak tetézte, hogy közben elég magas hangszinten belekezdett valami monológba, aminek a tartalmát nem tudtam dekódolni, de nagyon katonásnak tűnt. A konkrét folytatása már annyira nem emlékszem, csak arra, hogy a többiek rajtunk röhögtek, és hogy szerencsére nem volt messze a trafik, így elég gyorsan lekoptattuk. Valahol vicces, valahol kínos, de leginkább szürreális szituáció volt. De mi pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, és nagyon-nagyon köszönjük Kristóf üzenetét. Hogyha ön is elküldte, vagy elküldené, akkor még megteheti nyugodtan, de ma már nem fog adásba kerülni ez a válasz, mert hogy majd egy másik alkalommal kerítünk erre sort. Most viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és még annyit, hogyha tehetik, maradjanak a Ceglét rádióval a továbbiakban is. A viszonthallásra! Következzen egy friss!

0: átitatott energiát hordozható friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ma kivételesen én ébresztem a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Süveges András, így lesz ez este 6-ig, kisebb-nagyobb megszakítások. Ha már is mutatom, mivel indul a jó reggelt Cegléd. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után tartsanak tehát velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek. Erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyház fő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyen és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Zalaegerszegen 2 utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megnyílt a 3. fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus, mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Aktív, láthatatott energiát hordozó friss, hidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást a mikrofonnál este hat kisebb, nagyobb megszakításokkal, ahogy említettem, Süveges András, remélem velem tartanak. Most folytatjuk dalokkal a jó reggelt, Szegédet, és persze a megszokott reggeli rovatokkal. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, most azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal itt a 92-től, aztán persze visszatérek majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek. Erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyház fő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyen és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiószást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak. Azonnal folytatjuk dalokkal, a közös ismerősökkel, nem sokára pedig programokat is ajánlok, valamint szólok az időjárásról, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cellédi Városi Könyvtár gyermek könyvtárában, a Gubudi utca 15 szám alatt, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Kedves hallgatókat, Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban az ország területén. Holnap hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökésre kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. A kiváló Olivia Dean énekel majd nekünk a hírek után azonnal. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom. 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
2: Az időjárásról.
9: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál. Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk azon a dalokkal, hamarosan pedig a Lapszemle című rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra, megnézzük, mi történt celeb barátainkkal, ezért is tartsanak velem.
1: Szeglét Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Az énekesnő valósággal úszik a boldogságban. Király Linda vőlegényében az első pillanattól érezték, hogy egymás személyében rátaláltak a mesebeli igazi szerelemre. Király Linda háziasnőnek tartja magát a hétköznapokban, ráadásul a konyhai tevékenység igazi feltöltődést jelent számára, főleg mióta boldog párkapcsolatban él. A főzés nekem meditáció és kikapcsolódás egyszerre, amióta kiderült, hogy a párom is otthonosan mozog ebben a világban, ez egy közös programmá vált nálunk, kezdte Linda az egyik magazinnak. Az egészséges életmód kiemelt helyet foglal el az énekesnő életében, és mostanra a párja is elköteleződött a tudatos táplálkozás mellett. A lazányi cukkin is ketogén verzióban készítem. Ezt annyira szereti a párom, hogy legalább négyszer kellett az asztalra tennem. Mármint gondolom a kaját, nem a párját. Király Linda vőlegényével mindketten teljes szívvel és odaadással vannak jelen a másik életében. Hasonlítunk egymásra abból a szempontból, hogy mindketten odaadó emberek vagyunk. Mi tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk benne ebben a kapcsolatban. Mindig azt vallottam, hogy a szerelem nem 50-50 százalékon működik, hanem úgy, ha mindkét fél 100%-ot ad bele, mesélte Király Linda, énekesnő. Az énekesnő sugárzik tehát a boldogságtól, miközben arról mesél, hogy a közös életük úgy alakul, ahogy álmaiban elképzelte. Gyönyörű kapcsolatot ápol a családommal és mindenkivel, aki fontos számomra. Rendkívül szerencsés vagyok, mert ő egy igazán családcentrikus, kedves és hatalmas szívű férfi. Sokan kíváncsiak arra, hogy Király Linda szerelmével mitől működnek ilyen harmonikusan, ám Linda szerint a válasz meglepően egyszerű. A humor és a szeretet fontos számunkra. Mindent megbeszélünk egymással, ráadásul együtt is dolgozunk az új lemezemen. A zenét illetően határozott elképzeléseim vannak, így elengedhetetlen, hogy szót értsünk egymással, ez nálunk tökéletesen működik. Király Linda új párja mellett megismerte azt az oldalát, melyet hosszú időn keresztül elrejtett a világ elől. Sokáig zárkozott voltam, falakat húztam magam köré, és nem mertem megélni a valódi éremet. Boldog vagyok, hogy Roli mellett kimutathatom a gyermeki oldalamat, és mondta boldogan. Egy jó kapcsolat alapja, hogy a felek kölcsönösen építik egymást, ez a támogató dinamika az ő mindennapjaikat tökéletesen átszövi. Élvezem, hogy puha nő lehetek mellette. Megmutatta, hogy már nem kell mindig mindent egyedül kézben tartanom, vagy kontrollálnom az életem minden apró részletét, árult el az énekesnő. Sokaknál hosszú időt igényel, hogy biztosak legyenek egymásban, ám Linda szerint náluk ez az első pillanatban természetessé vált. Az első randin 4-5 órán keresztül beszélgettünk, és olyan volt, mintha már 1000 éve ismernénk egymást. Nem volt kínos csend, hiszen minden olyan természetesen történt, egyszerűen éreztük, hogy a másik az igazi. És hogy mit mondott még ezen kívül Király Linda, ez is kiderült tehát a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, itt a 92-től, egészen pontosan a blik.hu oldalal. Farkas Dénes szíve a Karnincs Krisztivel való szakítása után újra foglalt. Tamási Nikolett az új kedvese. A színész és a szinkron színész közel egy éve vannak együtt. Dénest a nézők többek között a keresztanyú Bonifác atyájaként ismerhetik. A nyerő párosban teszik először próbára a friss kapcsolatukat a szerelmesek. Farkas Dénes és Karnincs Kriszti, ő a Való Világ 11. évadának győztese, kapcsolata az alkoholfüggőség és a mindkét fél részéről jelenlévő pusztító életmód miatt futott zátonyra, hiszen 2022. májusában szakítottak. Az Exek csatája című műsorban együtt szereplő színész és valóságshow sztár korábban elárulták, hogy a hatalmas fellángulás nyomán Dénes megkérte Kriszti kezét, ám a jegyesség mindössze 3 napig tartott. A szakítás után mindkét félnek sikerült letenni az alkoholt, és évek óta józan életet élnek. A józanság, az egészség, a tisztaság, a rálátás, a szembenézés, a belátás, a kedvesség, a tisztelet, a szeretet, a nyitottság, nagy utak, nagy fájdalmak, nagy szenvedések, rossz döntések, szégyen, méltatlanság, önmagunktól menekülő időszakban megismerni egymást, de évek után kívülről magunkat látva kommunikálni józanul, zseniális. Felemelő, baráti, testvéri, igaz, őszinte, mély, büszke, kívánok mindenkinek az életbe hasonló utakat. Dénes, 200 plusz én, 300 plusz napja nem ittam egy kortyot sem. Az élet szép, fogalmazott Kriszti még tavaly nyáron. 38 éves színészre azóta új

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A reklámok után folytatjuk majd a hírekkel, hamarosan pedig visszatérek a dalokkal, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
9: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák Médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
2: Az időjárásról.
10: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, a jó reggelt Ceglidet azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, sőt mi több, 8 óra után az is kiderül, hogy mit üzennek már a csillagok.

0: irány.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szokás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökések kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Figyelem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
2: Az időjárásról.
5: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkényi és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszának az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kávéval átütött energiát holtuszadó friss vidám habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Remélem, hogy velem tartanak. Én Süveges András vagyok, most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a csillagok üzeneteivel. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Az egyetlen opció, ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, lehet, hogy ma helyre kell hoznod valamit, aminek a bekövetkeztéért részben vagy egészben felelős vagy. Talán egy hibát követtél el, vagy megbántottál valakit. Legyen bármi, az a legjobb, ha beismered a felelősséget, s teszel azért, hogy helyre hozd. Ne aggódj, hamarabb rendeződik mindez, mint gondolod. Bika, ma eldőlhet, hogy két út közül melyik között nehezen sikerül választanod. Melyik lesz az, amelyik megfelelő lesz számodra, ha pedig megszületik az eredmény, nincs más hátra, mint elindulni rajta. Talán hosszú és nehéz és izgalmakkal teli menet vár rád, de ahogyan mindig, most is megteszed, amit kell. Ikrek, lehet, hogy már régóta azon gondolkodtál, hogy változtatod kellene bizonyos dolgokon magad körül, így, ha őszinte vagy saját magaddal, az elmúlt időszak eseményei kicsit talán meg is erősítettek egy döntésedben. Vágj hát bele, változtass, kezd új lapot, és írd tele sokkal jobb tartalommal, mint az előzőt. Használd ki a lehetőséget, amely most előtted áll. Rák. Néha az látszik a könnyebbik megoldásnak, ha igyekszünk elmenekülni a valóság elől, és meg sem próbálunk szembenézni azzal, ami előttünk van. Te azonban nem vagy ilyen, és nem is éreznéd jól magadat, ha ezt tennéd. Állj hát fel szemben a feladatokkal, és tedd a dolgod. Számodra most is ez az egyetlen opció. Oroszlán, te általában könnyen ismerkedsz, de csak egy bizonyos rétegig engedsz közel magad az embereket. Van egy határvonal, amely mögé még csak kevesen pillanthattak be. Most azonban lehet, hogy valaki érdemesnek mutatkozik erre is. Megadod neki a lehetőséget, hogy bepillantson a kulisszák mögé? Szűz, ma, ha nem vigyázol, félreértésbe keveredhetsz, amit az okozhat, hogy valakivel nem a megszokott módon lész kapcsolatba, és talán emiatt nem sikerül az információ minden részletét átadni. Ügyelj hát különösen a pontos megfogalmazásra, különösen akkor, ha online csatornákon kommunikálsz. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
4: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ma megszabadulhatsz egy gondtól, vagy elmúlhat egy aggodalmad, melyet egy jó hír, vagy a körülötte zajló események kedvező fordulata hoz meg. Élvezd a felszabadultság érzését, és kezdj el nyugodtan tervezni a közeljövőt illetően, innen már csak is felfelé vezet majd az utat. Skorpió, vannak az életednek most olyan részei, melyek mostanában szinte teljesen leálltak körülötted. Készülhetsz azonban egy olyan változásra, amely hamarosan felpesdíti a dolgokat, és amely megnyitja a csatornákat az életed több fontos területén. Légy előrelátó, és ne akkor kezdj el álmosan nyújtózkodni, amikor már mindenki észbe kapott. Nyilas, ma törekedj arra, hogy mindent megfontoltan és átgondoltan csinálj, mert most a kapkodás számodra olyan hibákat eredményezhet, melyet utána csak időigényes munkával lehet majd kijavítanod. Óvakodj a hirtelen irányváltásoktól is, még akkor is, ha napközben egy váratlan hír vagy esemény igyekszik eltéríteni az útról. Bak, ma olyan dologba foghatsz, melyet már rég nem tettél meg, vagy az is lehet, hogy ma teszed meg először. Ha emiatt kis izgatott vagy, az nem csoda, de hidd el, hogy ez is csak egy ideig tart. Vágj bele, kezd el, a változás és az újdonság.

0: már ma megváltozik valami körülötted, amely teljesen elsöpri az összes benned lévő negatív várakozást. Nyitott szemmel járj, halld meg a jó híreket is. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Változatos és frízen.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban most jönnek a legfrissebb információk, aztán jövök vissza a dalokkal. Tartsanak velem, velünk, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a Tudományos és Technológiai Miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Millás ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk a jó reggelt Szeglédet a kitűnő slágerekkel, programajánlóval, és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökésre kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, mivel indul a következő 60 perc. Ezt a dalt játszom azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
11: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
12: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
13: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. Amint egy 2 millió választópolgára 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó, baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátralévő néhány hetet.
12: Az időjárásról.
13: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
12: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést, a Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható, az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, egyébként nem mellesleg szoktam volt mondani kisebb-nagyobb megszakításokkal, már csak azért is, mert 12 óra után jön hétvégi válogatásunk második napja, három beszélgetéssel, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülettel. Véget ért a nagy szerelem. Ambrus Attila és a 20 éve fiatalabb felesége Réka útjai a jelek szerint 14 év boldogság után végérvényesen elválnak. Úgy értesültünk ugyanis, írja a portál, hogy a viszkisként elhíresült egykori bankrabló és a gyermekeik édesanyja szétköltöztek, sőt, már a Búbánat völgyben álló gyönyörű családi házukat is árulják. Már egy ideje szétköltöztek Réka visszaköltözött Bajára, a barátaikat is meglepte a hír, hiszen sokáig nagyon összetartó pár voltak. Bár náluk is voltak viták, mint bármelyik másik kapcsolatban, ettől még összetartó boldog családnak ismertük őket, már a házukat is árulják, súgta meg a lapnak Ambrusék egyik ismerőse. És valóban, a gyönyörű közel 120 négyzetméteres családi otthon Attila egyik büszkesége eladóvá vált, és az egyik legnagyobb hazai ingatlan portálon is megtalálható a hirdetés, amelyet a közösségi oldalán Réka maga is megosztott, nyilatkozni azonban nem akart, ahogy ezúttal Ambrus Attila sem. Talán még fáj neki a kapcsolat kudarca, hiszen hatalmas érzelmekkel kezdődött a történetük. 2012-ben egy kolbászfesztiválon ismerkedtek meg, majd kézműves vásárokon időről időre találkoztak, és a 20 év korkülönbséget is átívelő szerelem szövődött közöttük. Attilának bizonyítania kellett, fél évig udvarolt nekem, amellett nagyon sokat beszélgettünk, kalandoztunk, sportversenyeket csináltunk egymással, tulajdonképpen időt hagytunk egymásnak. Én is tudtam, hogy neki nem volt egyszerű bármihez is alkalmazkodnia, ahogy nekem is nehéz volt alkalmazkodni az ő múltjához, illetve a korkülönbséghez, árult el a kezdetekről a Bliknek korábban Réka, aki a megismerkedésükkor ruhatervezéssel foglalkozott, így a kreativitás is közös pont volt náluk. Az összetartozásukat jól tükrözte, hogy mindkettejük születési családneve Ambrus, amit Attila egyfajta jelnek tekintett. A szerelmüket 2015-ben egy ős-magyar szertartáson pecsételték meg, ahol különleges rítussal szentesítették a kapcsolatukat. Vérszerződéssel kötöttünk házasságot Rékával ős-magyar sámán szertartás keretében. Tűvel megszúrtuk egymás ujját, majd egy-egy csepp vért engedtünk a borba, amit aztán megittunk. A kislányunk újabb, nagyon komoly vérkötelék köztünk, vele minden a helyére került, árult el a viszkis, aki számára a kezdetektől nagyon fontos volt, hogy jó apa legyen, és szerette volna sokkal jobban csinálni, mint a saját apja. A lánya Anna 2019-ben született, a fia Magor pedig 2021-ben látta meg a napvilágot. Az érkezésük hihetetlen boldogság volt a jó útra tért keramikus számára, aki mindennél fontosabbnak tartotta a gyermekei boldogságát. Hogy mit nyilatkozott még ezen kívül Ambrus Attila, ezt is elolvashatják a blik.hu felületen.
0: Jó reggelt, Ceglédi!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a

0: üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
1: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92.5-ön, egészen pontosan a borosonline.hu felülettel. Sokan vádolják azzal, hogy túl hivalkodó életet él, ám most végre kiderült, mi hajtja a sikeres zenészt. Ellen Junior elképesztően őszintén vallott arról, miért vették körül mindig méreg drága autók, luxusórák és gyönyörű nők, és hogyan vált a tűngő bikából megfontolt monogámiára vágyó férfivá. A népszerű előadó művész pontosan tudja, milyen a legmélyebben lenni és onnan feltörni, éppen ezért sokak számára példakép, míg mások szemében egy felfúvalkodott, magamutogató figura. Ellen Junior azonban nem törődik a kritikákkal, sőt, egy egészen sajátos elmélete van a gazdagság mutogatásáról. Tisztában van vele, hogy a pesti utcákat szelő luxusjárgányok és a csuklóján villogó arany Rolex nem pusztán a gazdagság szimbólumai, hanem valami sokkal mélyebb, gyerekkorban gyökerező dolog folyományai. Szerintem ez arról szól, hogy egyszerű gyerekkorunk volt, és amikor később elértünk valamit, azt próbáljuk kompenzálni. A belvárosi srácok, akik hasonló körülmények között nőttek fel, mint én, vagy azok, akik szegényebb közösségekben nőttek fel, szerintem mind kompenzálnak valamit. Nagyon érdekes látni a két végletet. A gyerekkori haverjaim közül sokan vagy nagyon lecsúsztak és börtönbe kerültek, esetek meghaltak, vagy éppen ellenkezőleg baromi sikeresek lettek. Szinte nem is látok átmenetet a kettő között. Jó, van egy-két kivétel, például olyanok, akik étterem tulajdonosok lettek, vagy a kis és középvállalkozói szektorban dolgoznak. De összességében nagyon érdekes jelenség emlékezett vissza Junior a gyerekkorára. Ellen Junior szerint a hozzá hasonló mélyről vagy egyszerű körülmények közül induló srácok egytől egyig ugyanabba a csapdába esnek. A luxusautók és méregdrága órák mellett a nők jelentik a másik központi témát Junior életében. Bár a pontos számokról nem akart beszélni, a családjáról és a szülei kapcsolatáról meghatóan vallott. Annak ellenére, hogy a szülei elváltak, amikor csak 13 éves volt, a gyerekkorát ideálisnak és gyönyörűnek nevezte. Édesapját fantasztikus embernek tartotta, aki imádta az édesanyját, de a roma kultúra sajátosságai miatt a párkapcsolati dolgok náluk tabunak számítottak. Apukám nagyon-nagyon szerette anyukámat, és ez kölcsönös volt. Anyukám is ugyanennyire szerette őt. Mindent megtettek egymásért, viszont a párkapcsolatokról soha nem beszéltünk, és itt jön be a roma kultúra is. Ezekről a dolgokról egyszerűen nem volt szokás beszélni. Anyukámat például soha nem mertem megkérdezni ezekről a kérdésekről, pedig sokszor szerettem volna. A legnagyobb szenzációt mégis az jelenti, hogy az egykori szívtipró teljesen megváltozott, és készen áll a letelepedésre, azt is elárulta, hogy a jelenlegi párjával, Frey Timivel is akár. Adom most, kezdek lenyugodni, fogalmaz. Így azért mondtam, hogy amikor kérdeztetek, hogy milyen választás lennék, szerintem most vagyok jó választás. 10-15 évvel ezelőtt még azért tühöngő bika voltam, vagy ilyen vadabb, és most teljesen jó helyen vannak a dolgok. Kezdek hinni a monogámiában, vallott ebbe a meglepő tényt Ellen Junior Szabó Péter műsorában. Azt nem tudom, ki az a Szabó Péter, de Ellen Junior biztos, hogy neki nyilatkozott, a borsonline.hu pedig ezzel a nyilatkozattal részletesebben is foglalkozik.
2: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
0: Cegléd Rádió.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, dalokkal, kiváló slágerekkel. Előtt azonban itt a Jó Reggelt Szegédben érkeznek a legfrissebb információk. Továbbra is hallgassanak rám.
1: Napos kora nyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó, baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátralévő néhány hetet.
2: Az időjárásról.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Right.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökése kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az alföldön még kánikula lesz.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, véget ért a Jó reggelt, Cegléd, mindjárt indul a vasárnap délelőtt, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Kamrát Be Mine című dalát játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
7: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
6: Dehogy, ide a Nádasba.
7: Na de Béla, maga Huncut?
6: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
3: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet.
2: Az időjárásról.
10: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűk kétes sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak. A belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak. Egyébként nagy lelkesen mondtam korábban, hogy este 6-ig hallgathatnak rám, hát ez nem igaz, mert 17 óráig utána ugyanis, 17 és 18 óra között Szabó Kristóf lesz a műsorvezető, jön majd sportos egy óra hozzánk, most meg Reggae Moment felvétele, hamarosan pedig visszatekintünk az elmúlt pár napra, a lapszemlére köszönhetően tartsanak velem.
1: FM 92.5 Tehlédrádió.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Te mész arra, én meg erre?
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program!
7: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
10: X-ert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra X-er üzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
0: Reklámot hallottak.

0: Világ és Európa bajnok öttusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülettel. Az ismert üzletember és egykori televíziós Frey Tamás és a népszerű énekesnő Szulák Andrea közös története akkor elevenedett fel újra, amikor a két ismert személyiség egy televíziós műsorban találkozott a közelmúltban. Elmesélték, hogy a 2000-es évek elején egy közös televíziós projekt során, amely a 8 nap alatt a Föld körül címet viselte, a világot járva Las Vegasba is eljutottak, ahol kimondták a boldogító igent. Igaz, erre csak Andrea emlékszik. Az utazás során egy váratlan fordulat következett. A híres Little White Chapelben házasságot kötöttek. Már az esemény eredetileg a műsor részeként egyfajta forgatási attrakcióként történt. Szulák annak később meglepődve szembesült azzal, hogy a ceremónia teljesen hivatalos volt, legalábbis az Egyesült Államokban. Magyarországon azonban ez a házasságkötés nem érvényes, írja a sztori, és ezzel tehát a Blikk is foglalkozik. Szulák Andrea korábban elárulta, hogy a házasságkötésről hivatalos dokumentuma is van, és már eleinte azt hitte, hogy az egész csupán egy játékos szijáték, később kiderült, hogy a Las Vegas-i esküvők valóban jogilag kötelező érvényűek lehetnek. Frey Tamás azonban a műsorban elmondta, hogy ő maga nem emlékszik arra, hogy valóban feleségül vette volna Szulák Andreát. A történet 25 év után így egy különleges anekdótaként él tovább, valódi súlya azonban nincs. A Las Vegas-i esküvők gyorsan és egyszerűen lebonyolíthatók, jogi érvényességük az adott ország törvényeitől függ. Magyarországon például az ilyen házasságkötések nem számítanak hivatalosnak, így Szulák Andrea és Frey Tamás kapcsolata végül nem vált hivatalossá, de hát ezt mindjárt gondoltuk. Maradunk még a Blikknél, és maradunk énekesnőnél. Szűcs Judit énekes élete legnagyobb harcát vívja, miután a hosszú évekig tartó mérgező párkapcsolata súlyos lelki és fizikai megpróbáltatások elé állította. Az énekesnő ma már nyíltan beszél arról, hogy az őt ért fájdalmak és csalódások milyen mély nyomot hagytak benne, és hogyan vezettek oda, hogy szembe kellett nézni egy komoly betegséggel. Szűcs Judit hisz abban, hogy a sötét időszak után ismét boldogságra találhat. Judit egykori párkapcsolata nem csak érzelmileg, hanem anyagilag is kiszolgáltatottá tette. Naív voltam, segíteni akartam, hogy újraindítsa a vállalkozását, és hagytam, hogy már a kapcsolatunk elején 50 millióra elzálogosítsa az otthonomat, majd 16 hosszú éven át eltartottam, mesélte a sztorinak az énekesnő, aki akkor még nem látta, milyen csapdába került. Az évek során a párja nem csak anyagi, hanem érzelmi téren is kizsákmányolta őt, miközben teljesen elszigetelte a külvilágtól. Hát milyen férfi az ilyen, aki ezt igényli, hagyja? És nem vettem észre, hogy közben börtönbe kerültem. Idézőbe börtönbe persze, hogy akkor hagytam el a házat, persze, csak is az ő kísérletében, ha fellépni mentem és pénzt kerestem. A többi időt mind odahaza, a négy fal között töltöttem, s főztem, illetve folyamatosan a kedvére tettem. Azt sem vettem észre, hogy időközben mindenkit elüldözött mellőlem, emlékezett vissza tehát Szűcs Judit. Hogy ezt miért hagyta ilyen sokáig? Hát ez egy jó kérdés. Minden esetre ezzel a témával foglalkozik a Bulvárlap internetes kiadása is.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu felülettel. Ismét fontos mértföldkőhöz érkezett Völgyesi Gabi. A Unique énekesnője sikeresen teljesítette a mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászi képzés államvizsgáját, ráadásul minden vizsgatárból a lehető legjobb eredményt érte el. Nagy örömhírt osztott meg tehát követőivel Völgyesi Gabi a közösségi oldalán. Ezt a sztorit jelentette be, és így fogalmazott a portálon. Imádtam a képzést, mármint a felületen. Nagyon magas szintű oktatás zajlik továbbra is az ELTE és a jogi továbbképző intézet falai között, de most azért alaposan megkönnyebbültem. Előzetesen egy szakdolgozatot is írunk, amit a vizsgán meg kell védeni. Az én témám címe a Gemmi jogszabályi környezetének kedvezőtlen hatásai a szerzők és a szomszédos jogi jogosultak jogaira és törvényes érdekeire. Szóval, ha van kérdés, jöhet, írta az énekesnő. A művész számára a tanulás és az önfejlesztés sosem áll távol a mindennapoktól, már korábban jogi diplomát szerzett, most pedig egy olyan területen mélyítette el tudását, amely napjaink egyik leggyorsabban fejlődő és legtöbb kérdést felvető szakterülete. A bejelentést követően rengeteg gratuláció érkezett hozzá rajongóktól, kollégáktól és ismerősöktől. Sokan méltatták kitartását és elhivatottságát, hiszen a zenei karrier, a családi élet és a tanulmányok összehangolása komoly teljesítménynek számít. Völgyesi Gabi több mint két évtizede meghatározó alakja a hazai könnyű zenei életnek. A Unique frontembereként olyan slágerekkel írta be magát a magyar popzene történetében, mint például az Angyal, a Csillagtenger vagy a Mozaik, ezeket mi is játsszuk itt a Cegléd Rádióban. A zenekar különleges hangzásvilágával és az érzelmes dalaival generációk kedvencévé vált. Gratulálunk Völgyesi Gabinak az újabb diplomához, a blik.hu oldalon róla is olvashatnak részletesebben.
0: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5
4: Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk erős lökésre kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Olivia Dean énekel nekünk. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13. Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő, idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók.
9: Az időjárásról.
10: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
9: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést, a Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
9: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Czech Media kedvenc dalaival. Kedves hallgatók, jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló és természetesen azt is elárulom, mit üzennek már a csillagok azok számára elsősorban, akik lemaradtak a Jó reggelt Czech Media című műsorra, mert hogy én ott ezt már megtettem. Most meg Regard és a Years and Years közösét játszom itt a 92-tön. Tartsanak tehát velem!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger. Peace, man.

0: Napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Az egyetlen opció, ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, lehet, hogy ma helyre kell hoznod valamit, aminek a bekövetkeztéért részben vagy egészben felelős vagy. Talán egy hibát követtél el, vagy megbántottál valakit. Legyen bármi, az a legjobb, ha beismered a felelősséget, s teszel azért, hogy helyre hozd. Ne aggódj, hamarabb rendeződik mindez, mint gondolod. Bika! Ma eldőlhet, hogy két út közül melyik között nehezen sikerül választanod. Melyik lesz az, amelyik megfelelő lesz számodra, ha pedig megszületik az eredmény, nincs más hátra, mint elindulni rajta. Talán hosszú és nehéz és izgalmakkal teli menet vár rád, de ahogyan mindig, most is megteszed, amit kell. Ikrek! Lehet, hogy már régóta azon gondolkodtál, hogy változtatod kellene bizonyos dolgokon magad körül, így, ha őszinte vagy saját magaddal, az elmúlt időszak eseményei kicsit talán meg is erősítettek egy döntésedben. Vágj hát bele, változtass, kezdj új lapot, és írd tele sokkal jobb tartalommal, mint az előzőt. Használd ki a lehetőséget, amely most előtted áll. Rák. Néha az látszik a könnyebbik megoldásnak, ha igyekszünk elmenekülni a valóság elől, és meg sem próbálunk szembenézni azzal, ami előttünk van. Te azonban nem vagy ilyen, és nem is éreznéd jól magadat, ha ezt tennéd. Állj hát fel szemben a feladatokkal, és tedd a dolgod. Számodra most is ez az egyetlen opció. Oroszlán. Te általában könnyen ismerkedsz, de csak egy bizonyos rétegig engedsz közel magad az embereket. Van egy határvonal, amely mögé még csak kevesen pillanthattak be. Most azonban lehet, hogy valaki érdemesnek mutatkozik erre is. Megadod neki a lehetőséget, hogy bepillantson a kulisszák mögé? Szűz! Ma, ha nem vigyázol, félreértésbe keveredhetsz, amit az okozhat, hogy valakivel nem a megszokott módon lész kapcsolatba, és talán emiatt nem sikerül az információ minden részletét átadni. Ügyelhet különösen a pontos megfogalmazásra, különösen akkor, ha online csatornákon kommunikálsz. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg! Ma megszabadulhatsz egy gondtól, vagy elmúlhat egy aggodalmad, melyet egy jó hír, vagy a körülötte zajló események kedvező fordulata hoz meg. Élvezd a felszabadultság érzését, és kezdj el nyugodtan tervezni a közeljövőt illetően, innen már csak is felfelé vezet majd az utat. Skorpió, vannak az életednek most olyan részei, melyek mostanában szinte teljesen leálltak körülötted. Készülhetsz azonban egy olyan változásra, amely hamarosan felpesdíti a dolgokat, és amely megnyitja a csatornákat az életed több fontos területén. Légy előrelátó, és ne akkor kezdj el álmosan nyújtózkodni, amikor már mindenki észbe kapott. Nyilas, ma törekedj arra, hogy mindent megfontoltan és átgondoltan csinálj, mert most a kapkodás számodra olyan hibákat eredményezhet, melyet utána csak időigényes munkával lehet majd kijavítanod. Óvakodj a hirtelen irányváltásoktól is, még akkor is, ha napközben egy váratlan hír vagy esemény igyekszik eltéríteni az útról. Bak, ma olyan dologba foghatsz, melyet már rég nem tettél meg, vagy az is lehet, hogy ma teszed meg először. Ha emiatt kis izgatott vagy, az nem csoda, de hidd el, hogy ez is csak egy ideig tart. Vágj bele, kezd el, a változás és az újdonság ereje most egy darabig végig fogja kísérni az életed. Vízöntő, ha ma azt érzed, hogy lusta vagy, mivel nem akarsz a rögvalósággal szembesülni, ne csodálkozz, mindenki besokal egyszer-egyszer, és a te esetedben már rég esedékes is lett volna. Persze mindezen úrrá lehet lenni, és a te esetedben eléggé valószínű, hogy nem tart sokáig ez a letargia. Különösen amiatt, hogy ma napközben egy különösen jó hírre számíthatsz. És végül halak, ma egy időre visszatér az életedbe egy kétség és bizonytalanság, melyet már nagyon szeretnél örökre számízni. Talán egy rossz álom, a jövőtől való félelem keltette mindezt életre, de hidd el, hogy most az aggodalmad teljesen felesleges. Már ma megváltozik valami körülötted, amely teljesen elsöpri az összes benned lévő negatív várakozást. Nyitott szemmel járj, halld meg a jó híreket is. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökésre kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.

0: hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt idul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Eva Max énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
6: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos kora nyári idő várható. Új vizsgálatot ígér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
8: Az időjárásról.
9: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést, a Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható, az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
8: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg jó étvágyat az ebédhez a mikrofonnál, Süveges András, bár a következő jó pár óra hosszában, meg ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hiszen jön mai hétvégi válogatásunk, három beszélgetés szól majd, hogy miről pontosan, ez is kiderül majd nem sokára.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
6: FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Válogatásunk mai adása, amelyben három anyagunkat hallhatják. Egy óra után jön majd a Rend a lelked című sorozatunk aktuális része Bálint Bóta Júliával és főként közlekedési témákkal. Majd kettő óra után folytatjuk egészségünkre című sorozatunkat és állandó szakértőnket dr. Szabó Ivettel. Itt a fő téma a dohányzás és annak káros hatásai lesznek. Első mai beszélgetésünk pedig mi is lehetne más, mint a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk eheti adása, melyben szokás szerint a Településfejlesztési Szövetség elnökét, Szebeni Dávidot kérdezi Szatmári Gábor, hogy miről, az már is kiderül.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, egy újabb kerek része, 130. részhez érkeztünk el. Most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével fogok beszélgetni, aki hál' Istennek itt van velem a stúdióban. Szervusz!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és hát téged is örülök, hogy újra személyesen látlak.
1: Úgy, bizony, hát már hiányoztunk egy kicsit egymásnak szerintem, hiszen volt olyan, hogy akár betegség miatt, vagy éppen telefonon tudtunk beszélni, szóval régen láttuk már egymást. Mindenképpen van miről beszélgetni, és tulajdonképpen egy olyan dologról beszélünk, amiről már esett szó ezen a héten, itt a Szegléd Rádióban, hiszen természetesen a főszervezővel, a Kossuth Művelődési Központ vezetőjével, Détárdi Lukács Ágival már elemeztük az úgynevezett Pöttyös Gyermeknapot, ami hát már tényleg egy legendás rendezvényei Ceglédnek, ahol most ott volt a Településfejlesztési Szövetség is, megjelent veled az élen, és hát nagyon komoly programokat szerveztetek. Hogy jött ez az egész ötlet, hogy ilyen szinten beszálljatok egy ilyen rendezvénybe?
2: Biztos, hogy emlékszel, hogy a városi majálisra kitelepültünk jótékonysági gyermekfoglalkoztatóval.
1: Úgy van, igen.
2: És ez jól sikerült, és arra gondoltunk, hogy ezt ismételjük meg már nagyobb méretekben akkor a gyermeknapon, a városi gyermeknapon, ahol még több gyermek van, mint a majálisnál. Ugye az alapvető gondolat az az, hogy igyekszünk azoknak is lehetőséget biztosítani, akiknek a helyzete nem teszi lehetővé, hogy mondjuk a fizetős programokon, fizetős játékokon például részt vegyenek, ezért is jótékonysági gyermekfoglalkoztató. Tehát nálunk semmilyen nem kell fizetni, amit ott a gyerekek

0: egyszerűen ipari mennyiségű kavicsfestés történt.
1: Elárulhatjuk, hogy mi közöd van ő hozzá?
0: Lénár Ágnes egyébként anyukám, de ez
1: na, azért igen.
0: Hát azért merem így mondani, egyrészt mert büszke vagyok rá, másrészt meg mert a cégjegyzékből úgy is kiderül. Igen, szóval igen. Ez ilyen szempontból nyilvános adat, de hogy rengeteg kavicsot hoztak anyukámék, amikre a gyerekek festhettek. Nagyon szép alkotások igen. születtek.
1: Láttam
0: temperával őket, például, bizony, különféle kikevert színek, de emellett volt sógyurma is, amit lehetett dekorálni kagylókkal.
1: De jó.
0: Rengeteg dunai kagylót Visegrád környékéről hoztak anyukámék foglalkozáshoz. Egyébként a sógyurma arra is jó, hogy amikor meg megszárad, akkor meg még tudod festeni.
1: Persze.
0: Tehát még aztán otthon lehet folytatni a dekorációt. De ezen kívül volt nyereményjáték, most már nagyobb nyereményjáték volt. Köszönöm a szponzorainknak, akik ezt anyagilag is lehetővé tették. Legókat sorsoltunk ki például, egy része a szerencsés nyerteseknek már át is vette aha. a nyereményét. Voltak itt ilyen mindenféle Minecraftos legók, meg Harry Potteres legók, de voltak ilyen nagyon aranyos állatos párnák is. Van, aki azt választotta például.
1: Nagyon jó.
0: Egyébként igen. volt olyan kisfiú is, aki inkább a párnát választotta, legó helyet szereti az állatokat, úgyhogy teljesen jó. Hát nagy élményt tudtunk nyújtani, hát gyakorlatilag egész nap meg sem álltunk, mindig volt valaki, sőt voltak olyan időszakok, amikor pedig már kinőttük a pavilont is, így napközben, úgyhogy már mindenfelé ott alkottak, meg beszélgettek az emberek. Ilyenkor lehetett velünk helyismereti kvízt is játszani, vagy akár környezetvédelmi kvízt is, úgyhogy ebben volt egy kis környezetvédelmi szemléletformálás is.
1: Nagyon jó, ezzel egy baj van, tudod, hogyha az ilyen jó sikerült, akkor ezt illik folytatni.
0: Így van, és tervezzük is, hogy majd lesz folytatás, viszont most a nyáron, a következőkben majd talán nem rendezvénykitelepüléssel feltétlenül, hanem másféle formában támogatjuk a városi közösséget. Egyébként azt hagyj jegyezzem meg, hogy csináltunk ilyen babadühöngőt is.
1: Igen.
0: Azt jelenti, hogy rendeltem egy ilyen 180x200 centis babajárókát, tudod, az alján habszivacs, kiskerítés, tudod, ilyen átlátszó hálós. És ez azért jó, mert általában a rendezvényeken nem szoktak gondolni a legkisebbekre.
1: Picikre.
0: És ugye a szülő az vagy folyamatosan fognia kell, vagy babakocsi, vagy ha esetleg elengedi, akkor meg állandóan figyelni kell, hogy ne egyen föl a földről valamit, vagy ne szökjön el a mászó baba. Ez viszont egy olyan kis sziget volt árnyékban, ahol le tudtak ülni a szülők, szusszanni egy
1: az
0: kicsit.
1: Sem mellékes,
0: még igen. A baba az kicsit el volt ott a nagy járókában, tettünk bele játékokat is, de a legjobb az volt, amikor egyszer csak odanézek, már az egyik baba leszette a baba dühöngő feliratot, és azzal integetett, közben azt mondta, hogy vá, úgyhogy igazán stílusosan használta ki a baba dühöngőt.
1: Na, de jó. Hát dühöngött egy kicsit vele. Igen. Na, ezek nagyon jók, és hát tényleg egyre inkább azt figyelem, hogy ebben a sorozatban, itt a Fejlesztés Terre mellett című sorozatban azért már esett szó itt Amerikáról, meg Európa számos országáról, és nagyvárosokról, kisvárosokról, mindenről. Persze sokat beszéltünk Szeglédről mindig is, de most úgy veszem észre, hogy még erőteljesebben fókuszáltok Szeglédre, tehát több szempontból is. Ugye, ami már téma is volt itt, akár ebben a sorozatban is, a közbiztonság, stb. Most pedig akár a gyereknap, hogy egyre inkább ide Szeglédre fókuszáltok, vagy ez csak egy véletlen most?
0: Hát azért gyakorlatilag mi Belgiumtól Athénig Magyarországon át dolgozunk, sőt most van egy olyan pályázatunk, ahol egészen Portugáliától kezdve Bulgáriáig vannak a szép. Konzorciumban mindenféle partnerek. De Szegléd az hozzám közel áll, és mivel én is most már teljes mértékben itt lakom, egy ideje már. Minden héten visszajártam, de tavaly nyáron teljes mértékben ide visszaköltöztem szülővárosomba. Úgyhogy jobban részt tudok venni a helyi közösségi eseményekben én is, és így a Településfejlesztési Szövetség is. De ez nem csak én vagyok,
1: nyilván, igen.
0: hanem ami jó, hogy sikerül közösséget építeni. Például itt a gyermeknapon összesen 14-en önkénteskedtünk.
1: Az szép.
0: Tehát folyamatosan nő az önkénteseink száma, akiknek nagyon köszönöm, hogy a szabadidejüket erre áldozták. Nagyon jó társaság gyűlt össze a 10 évestől egészen a 50-es, 60-as korosztályig, úgyhogy erre a közösségre lehet építeni. Én bizony, azt látom, hogy egyre több olyan ember csatlakozik

0: hozzánk, aki valamit tenni akar a helyi közösségére, és szívesen csinálja. De az is nagyon jó, amikor 20 évesek megkérdezik, hogy ők szeretnének önkénteskedni, hogy tudnának, mikor lesz a következő. Uh-huh. És ez az, amit neked 2 éve is mondtam, hogy a fiatalokban van például tenni akarás, vagy persze az idősen megvan is, de hogy a fiatalokra szokták azt mondani, tudod, hogy az nem foglalkoznak semmivel, csak a telefonnal azt nyomkodják. De igen, valójában nem. Nagyon sokukban benne van a közösségi szellem, a tenni akarás.
1: Persze.
0: Csak kell nekik mutatni egy ügyet, igen, ami értekli őket, és be kell őket vonni, nyitottnak kell lenni rájuk.
1: És éreztetni velük azt, hogy igenis ők is bele tudnak ebbe szólni, igenis hatékony részesei lehetnek ezeknek a folyamatoknak. És ha ezt megérzik, akkor már egészen máshogy állnak hozzá nyilván.
0: Ugye? Így van, és aztán kellő szabadságot kell nekik adni a megvalósításban. De volt olyan, hogy anyuka és lánya jött. Nem is egy ilyen volt most a városi gyermeknapon önkéntesként hozzánk.
1: Nagyon jó, nagyon fontosak ezek tényleg. És akkor így ilyenekben gondolkodtok akkor a továbbiakban is ezek szerint akkor, ugye? Tehát hasonló rendezvényekben, akár ugyanígy kimentek ilyen foglalkoztató dolgokkal, vagy akár teljesen más irányú elképzelések is vannak.
0: Vannak, mind a kettő. Tehát fogunk kitelepülni még idén. Uh-huh. Én mindenképpen szeretném, hogyha kitelepülnénk rendezvényre, azon kívül mi terveznénk egyéb akciókat is. Ugye nyáron azért én azt gondolom, hogy eljön majd a 40 fok, amikor vízosztással tudunk segíteni a ceglédieknek.
1: Hát ahogy ez már évek óta megszokott.
0: Erre emlékezhetsz korábbról.
1: Igen, igen.
0: 2 évvel ezelőtt is, tavaly is csináltuk, de én gondolkozom még most itt a tanévzárás kapcsán valamiféle foglalkozásban óvodásoknak. Uh-huh. Ennek a részleteit még nem tudom, de még szeretnénk az év zárás alkalmával ovisoknak csinálni valami programot.
1: Na, majd megtudjuk, azért remélem itt is megtudjuk majd ebben a műsorban, és hogyha már ezt így Cegléden megcsináljátok, hát most nem mondom, hogy Oklahomába menjetek el, vagy tényleg Portugáliába, vagy Bulgáriába, de valahol itt még az országban máshol, vagy tudtok segíteni abban például, hogy másoknak, a partnereiteknek hasonló ötleteik vannak, akkor azt hogyan kell megvalósítani?
0: A ceglédi tapasztalatokat át tudjuk adni, és erre van is példa, most is van projekt előkészítés alatt,
1: amiben
0: például a korábbi ceglédi önkéntes kísérleti projektünk tapasztalatait dolgozzuk bele egy nagy European Urban Initiatívos városfejlesztési kezdeményezéses pályázatba, egy másik
1: önkormányzatnak. Jó hangzik, igen.
0: Tehát Ceglédet tekinthetjük úgy, mint ahol csinálunk dolgokat, és aztán ezeket a tapasztalatokat átadjuk akár Magyarországon, akár külföldön, más önkormányzatok részére. Úgyhogy abszolút, de a fókusz, amikor ténylegesen itt közösséget építünk, az Cegléd, hiszen én ceglédi vagyok.
1: Ezt azért ne felejtsük el, és ezt te is mindig azért szépen jelzed a megfelelő oldalakon is, ugye, hogy azért te mindig is ceglédinek érezted magad, és hát ezen nincs mit szégyelni, azt hiszem.
0: Nem, sőt, nagyon is büszkék lehetünk rá szerintem.
1: Igen,
0: azért
1: igen.
0: Magyarország egyik legnagyobb városa.
1: Hát bizony. Szóval, hát akkor gratulálok ehhez a nagyon szép eredményhez, amit most éppen legutóbb itt a gyermeknapon, a Pöttyös gyermeknapon végeztetek, úgyhogy nagyon szép volt biztos. Sajnos én nem tudtam megnézni, nagyon szerettem volna megnézni, de nem volt rá módom. Minden esetre várjuk a következő ilyen hasonló megnyilvánulásokat is majd, meg ez az egyéb más híreket is. Nem is tudom, hogy a 131. részre terveztél-e már valami témát.
0: Biztos lesz, miről beszél.
1: De lesz miről beszélni. Biztos egészen másról, mint ma. Most elsősorban tényleg a gyerekek és a városi programok kerültek előtérbe, de hát ez még egyszer gratulálok neked és mindenkinek, aki veled együtt dolgozott, mert azért hál' Istennek tényleg szép számmal voltatok, és hát remélem, hogy sok embernek fogtok még örömet okozni, akár ilyen rendezvényeken is.
0: Köszönjük szépen, mi is reméljük, és hát ha időd engedi, majd te is gyere ki hozzánk, és fess kavicsot.
1: Például. Hát nem biztos, hogy nagy örömötök lesz benne, minden esetre.
0: Hát egy Cegléd rádiós kavics, az mindig jó.
1: Na, például. Oké, megpróbálhatjuk. Ezen nem múljon. Ha csak ezen múlik a rendezvény sikere, akkor Isten bizony kimegyek és festek egy kavicsot. Ez volt a Fejlesztés terve mellett 130. része. Ma is Szebeni Dáviddal beszélgettem. Dávid, köszönöm szépen, és akkor hát meglátjuk majd a következő rész, miről fog szólni. De hát azt már én is nagy izgalommal várom. Köszönöm szépen, hogy eljöttél most, és további jó munkát. nektek.
0: Köszönjük szépen.
2: Cegléd Rádió.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Most folytatjuk dalokkal. A mai hétvégi válogatásunk második dialógusa pedig a következő 60 percben szól. Maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gári József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakán szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.
0: Cegléd Rádió, frissen és egykori kedvencek.

0: Már is mutatom, hogy milyen újdonsággal folytatjuk majd hamarosan itt a 92-től. Szigala dalát játszom, majd hamarosan maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Napos koranyári idő várható. Új vizsgálatot ígér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A migrációs paktum elutasítására szólítja fel a kormányt a Fidesz. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója közölte, a kabinet még ma jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a június 12-én hatályba lépő uniós szabályozást. Havasi Bertalan szerint a magyaroknak joguk van eldönteni, kikkel kívánnak együtt élni. A felvetésre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt kérdezte, hogy az előző kormány miért nem akadályozta meg a paktum elfogadását az Európai Unióban. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli. Már lehet jelentkezni a mogyoródi militári tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat.
2: Az időjárásról.
5: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kaszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben az 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hiszen folytatjuk mindjárt hétvégi válogatásunkat a második beszélgetéssel. Tartsanak vele!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Zeglét, Kőrösi út 16.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Zegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: járatok bizony nem unatkoznak manapság sem a közlekedési rendőrök, számos akciójuk során bizony sok szabálytalankodó közlekedőt kell kiszűrniük, ittas és kábult vezetőkről, elektromos kerékpárral vagy rollerrel közlekedőkről szól főként a most induló beszélgetés, amit Szatmári Gábor készített Bálint Bóta Júliával.
1: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk következő adása. Most is Bálint Bóta Júliát köszönhetem itt a stúdióban nagy szeretettel. Szervusz!
3: Szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
2: Elsősorban közlekedési dolgokról fogunk beszélgetni, és ugye hát az utóbbi hetek tapasztalatai jönnek majd itt elő. Hát többek között az ittas vezetőkről is. Hát ugye voltak most itt májusban kifejezetten jó meleg nyári napok, amikor az embernek azért jól esik egy pohár sör, vagy egy korsósör is akár. Ezzel semmi baj nincsen, csak akkor van baj, hogyha utána záros határidőn belül odaül a volánhoz. Nem tudom, ez mennyire volt jellemző mostanában.
3: Hát ugye elég sok ittas ellenőrzésünk volt, és sajnos mindegyik alkalommal volt, aki belecsúszott ebbe a
2: igen.
3: ittasságba. Igazából el szoktuk mindig mondani, amikor igazoltatás alá vonunk valakit, általában a kollégák ugye meg szokták kérdezni, hogy az elmúlt 12 órában fogyasztott-e alkoholt, mert hogy 12 órán belül, ha fogyaszt valaki alkoholt, és persze minden szervezet más, szóval minden szervezet másképp bontja le, de általában azt ki szoktam mutatni a szóda, ugye ez
2: akkor is
3: még alkoholteszter.
2: Az új műszerek, ezek
3: már nagyon-nagyon érzékenyek. És most is volt sajnos olyan, aki pozitív értéket produkált, és elmondta ugye, hogy az előző este fogyasztott sört, és igazából most nem egy olyan hű, de nagy mennyiség volt, ha jól emlékszem, 4 dobozzal fogyasztott, és ugye nem éjszakában nyúlóan italozott, hanem azért már délutántól majdnem így estig, és mégis kimutatható volt. Persze relatív, mert mondhat más is az ember, szóval lehet, hogy ő ezt mondta, és nem így
2: persze,
3: volt.
2: Igen.
3: Természetesen mi ugye pártatlanok vagyunk, elhisszük, hogy ez történt, és kimutatható volt neki a szervezetében, ugye a légalkoholban, ugye, vagy a levegőben az alkohol, és hát ugye ilyenkor akkor eljárás alá kell vonni a szemét,

0: ám mondani, hogy ha alkoholt fogyasztanak az esti órákban, akkor ne üljenek reggel gépjárműbe.
1: Jó,
0: most vagy üljenek, uh-huh. csak ne vezessenek gépjárművet.
1: Jó, de tisztázzuk már ezt tényleg, hogy most mindegy az, hogy tényleg 12 órával ezelőtt fogyasztott két korsó sört, vagy éppen 5 perccel azelőtt, hogy jött ez az ellenőrzés.
0: Tehát, mindegy, mert légalkoholt mér. Ugye a uh-huh. szájban lévő alkoholtartalmat érzékeli
1: az, hogy
0: a
1: hány
0: rendszer.
1: Ezreléket mutat, azt a mezrelékekben számítjátok ezt, ugye?
0: Milligram per liter.
1: Igen, hogy most mennyit mutat, az mindegy, vagy nem mindegy?
0: Hát nem mindegy, mert megvan az, hogy vannak a szabálysértési értékek, meg vannak a bűncselekmény értékek.
1: Ja, igen. Na
0: ha
1: azért,
0: valaki 0,25 mg per liter felett fúj, akkor bűncselekményt követel. Uh-huh. Ugye ott akkor a helyszínen már bevonódik neki, úgymond a vezetői jogosultsága, szóval rögtön
1: nem is úgymond, viheti tovább az autót.
0: Nem.
1: Igen.
0: Egyáltalán nem viheti tovább a gépjárművet, és akkor ugye eljárás alá vonják, nem ott fogják rögtön utána kihallgatni, nem visszaidézik általában másnapra, mert ugye jelenleg akkor szervezetében alkohol van, uh-huh. és így nem lehet kihallgatni, szóval kihallgathatatlan állapotban van. Ezért szoktak várni, és másnapra visszaidézik, de egyáltalán nem vezethet gépjárművet.
1: És akkor ilyenkor, hogyha nincsen olyan a gépjárműben mellette esetleg, aki tud vezetni és alkalmas rá, akkor hát mondjuk Békés Csabáról, Szombathelyről hívni a rokont.
0: Ez így igaz.
1: Az azért elég kellemetlen.
0: Hát igen, de aki elindul uh-huh. mondjuk Szombathelyről Békés Csabára úgy, hogy alkoholt fogyasztott, az ezen felül még azért elég sok bajt is okozhat, mert azért az
1: hogy
0: az alkohol,
1: benne,
0: ugye azért tényleg uh-huh. az, hogy nem hiszik el az emberek, de tényleg a reakció képességük minimálisan, de csökkenni fog. És
1: sokszor elég az a pici.
0: És igen,
1: az a néhány tized másodperc is szinte.
0: Meg század másodpercek.
1: Igen.
0: Hogy
1: igen,
0: egy baj megtörténjen.
1: Egy
0: nem oda figyelés, csak oldalra néz, és nem olyan a reakciója, és már nem fog tudni megállni például egy hirtelen fékezésnél.
1: Igen. Igen,
0: és
1: igen.
0: Nagyon
1: nem
0: nagy
1: játék
0: problémát.
1: Ez.
0: Nem, egyáltalán nem játék, de úgy uh-huh. látom, meg úgy látjuk, hogy a mai napig vannak sajnos olyan emberek, akik ezt nem fogják fel, és úgy gondolják, hogy ez még belefér. Nem, egyáltalán nem fér bele. Ha tudja valaki, hogy reggel 5 órakor, 6 órakor, 7 órakor elindul dolgozni, akkor ő előtte való délután már ne fogyasszon alkoholt.
1: Ennyi. Egész.
0: Igen, tudom, igen. hogy borzasztó, valakinek nagyon kellemetlen, de sajnos ez van. Zéró tolerancia van.
1: Jó, oké, alkohol, de nagyon sokat beszélünk mostanában arról, hogy nagyon sokszor fennakadnak olyanok is, akik kábítószer hatása alatt vezetnek. Most hogy áll ez a dolog, hogy növekszik ezeknek a száma, vagy stagnál, vagy csökkenne esetleg, vagy mit tapasztaltok?
0: Növekszik a szám. Igen. Uh-huh. Egyre több
1: ez
0: a kábítószer fogyasztó is, és azok is, akik bódultan vezetnek.
1: Igen.
0: Ugye ez is úgy van, hogy itt ráadásul azért megcsinálják ugye a vizeletmintát, ami kimutatja, ugye, hogy kábítószer tartalmaz a vizelet után, ugye vérvétel van benne az eljárás során, amiből megállapítják, hogy milyen típusú kábítószer hatása alatt vezetett, és utána pedig az orvos szakértő azt állapítja meg, hogy ez az érték, ez mennyire befolyásolta őt
1: igen.
0: a vezetésben.
1: Igen.
0: Úgyhogy, de sajnos nagyon sok ilyen van.
1: És akkor csökken a számuk akkor ezek szerint. Ez nem jó hír.
0: Igen, meg nagyon sok szabálysértőnk van, akik az mondjuk már nem is ittas, meg nem is bódult vezető, hanem például a mikromobilitási eszközök, a közlekedéssel kapcsolatban, ugye nagyon sokan vannak azok, akik vagy elektromos.
1: Erről mindenképpen beszéljünk tényleg, igen, mert sokan azt hiszik, hogy ez a bizonyos az, hogy nem iszunk, nem vezetünk, ez csak a gépjárművezetőkre vonatkozik, de nem, ugye?
0: Nem, hát igazából, ha azt nézzük, egy elektromos roller, az egy gépi meghajtású. Ugye itt úgy van
1: igen,
0: a törvényben,
1: igen.
0: hogy...
1: De a sima biciklinél sem uh-huh. egyértelmű ez, ugye?
0: Igen, itt a magyarországi törvények ezek elég kacifántosak, de itt is megvannak kerékpárosoknál is, ugye, hogy van egy bizonyos szint, amikor már nézik azt, hogy most itt a se. Mert például, hogyha valaki, most mondhatnám csúnyán, hogy ott a részegen megy kerékpárral, mert hogy szóval nagyon-nagyon ittasan megy kerékpárral, és például úgy ütik el egy kereszteződésben,

0: akkor ez befolyásoló tényező. Aha. Egy baleset során.
1: Nem ugye? Mellékes. Bizony.
0: Nem mellékes. Bizony. De ugyanígy uh-huh. például, hogy az elektromos rollereknél, ugye, vagy kerékpároknál.
1: Az már gépi meghajtás.
0: Igen, de a kerékpárnál is oda kell figyelni, hogy csak akkor, hogyha tekeri, akkor ugye nem számít ugye ittas járművezetésnek. De amennyiben már egy kis rásegítés van, ugye, használja a gázkart, úgymond, az már a gépi részét használja ugye a kerékpárnak, ezért az már akkor vagy szabálysértés, vagy bűncselekmény attól függ,
1: attól hogy függ,
0: mennyi.
1: Hogy hány ezrelék, igen,
0: igen, így,
1: persze.
0: Igaz. Úgyhogy erre igen. Nagyon oda kell figyelni, mert minden gépi járműnek tilos ugye az ittas járművezetése.
1: Igen.
0: Vagy
1: igen,
0: bódult igen. Járművezetése. Meg hát... Uh-huh.
1: Egyébként nem. Hány rollerest vagy elektromos kerékpárost csíptetek el mostanában? Sokat?
0: Én most nem tudok róla, mert viszonylag ugye gépjárművezetőket szoktunk kiszűrni.
1: Elsősorban
0: a,
1: igen.
0: Az elektromos rollereseknél inkább az a probléma, hogy lassan azt gondolják, hogy ők már bárhol közlekedhetnek.
1: Ajaj.
0: És azt ugye... Azért a rendszeres most igen. Az, hogy Rákóczi úton szembe megyünk a forgalommal, ja, és ha jön egy autó, akkor felmegyünk a járdára. És úgy sohannak a nagy rollerekkel. Most pont egy úriembert majdnem elütöttem múlt héten, mert ő jött a Múzeum utcán.
1: Igen.
0: Én megmentem a Rákóczi úton reggel dolgozni, és szétnézés nélkül átvágódott előttem.
1: Jaj.
0: Én satúféket nyomtam, és úgy vágódott át, hogy ő aztán felkanyarodott szembe a Rákóczi útra másik oldalon, az STK felől a járdára, és ment el ugye a Szabadság tér felé.
1: Igen.
0: Na most ott lehűlt bennem úgy a vér, hogy úristen, majdnem elütöttem egy ember, tényleg teljes szétnézés nélkül átvágódott úgy az és nagy elektromos rollerre, nagy sebességgel, és úgy fékezett, olyan satúféket nyomott le vele, hogy én csak itt tényleg így, hogy az ember annyira leblokkol, és amire már kiszálltam volna, igen. Már hetet határon túl volt.
1: Persze, mert, nagyon mert gyorsan át tudunk
0: én reggel mindig, ugye persze. Civil autóval, hogy megyek dolgozni, ugye hát most nem fogok kiugrani és akkor utána szaladni, de egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire azt gondolják, hogy nem lesz szabály, de szabálysértést el tudnak követni, sajnos nagyon-nagyon sokan elkövetnek. Nem szabad például 10 éves kor felett menni a járdán. Ezt igen. Nem fogják fel. Ezt egyáltalán, és akkor ők vannak megsértődve, ugye, hogyha meg vannak állítva, és meg vannak szólítva, érte. Ugyanez, hogy szembeforgalomban egy irányú egy út, akkor nem megyünk fel azért a járdára, sem kerékpárral, sem mikromobilitási eszközökkel, hogy szembe tudjunk közlekedni a forgalommal, mert igen. Nem aha. Gyalogos jár.
1: Ez nagyon érdekes, mert én általában gyalogos szoktam lenni egyébként, legtöbbet gyalog közlekedem, de akkor is bennem van az, hogy a KRESZ szabályait be kell tartani.
0: Igaz.
1: Még gyalogosként is.
0: Igen.
1: Nem, hogyha még valami jármű van a lábam alatt, vagy a, bocsánat, a fenekem alatt.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen, és most majd bejön ez a...
1: be kell tartani.
0: Igen, és erre kell odafigyelni, igen. Hogy most majd ellenőrzések is ugye egyre súlyosabbak lesznek, és ugye szabálysértések miatt ugye lehet kiszabni bírságokat.
1: Bizony.
0: Viszont ugye bejön ez a kemény 150 újfajta roller, úgyhogy biztos, hogy meg fog nőni mind a szabálysértéseknek a száma is. Ha csak addigra oda nem figyelnek az emberek, és én nagyon-nagyon reménykedem benne.
1: Hát ha felnőnek ez a feladathoz.
0: Igen, nagyon remélem, ugye? Hogy igen, felnőnek, és nagyon-nagyon vigyáznak egymásra.
1: Nagyon-nagyon várom ezt, hogy ez megtörténjen, mert amúgy semmi bajom nincsen nekem az elektromos rollerekkel.
0: Nekem sem, mert tényleg amúgy egy nagyon mert szuper
1: nagyon jó,
0: eszköz.
1: Ez nagyon sok autót ki tud váltani.
0: Úgy gondolom, hogy még nagyon nem vagyunk felnőve hozzá.
1: Igen,
0: észben,
1: igen.
0: Hogy tényleg ezt úgy használjuk, hogy odafigyeljünk másokra is. Hogy nem az tényleg, hogy csak gyorsan eljussunk valahova, és akkor árkombokron keresztül, hanem tényleg odafigyelni embertársainkra. Mert bármikor, bárhol megtörténhet egy baleset.
1: Bizony, bizony,
0: és
1: bizony.
0: Ugye mindenkit hazavárnak épségben, egészségben.
1: Legyen ez most a végszó. Itt a vége Rend a Lelke című magazinunk mai adásának. Bálint Bóta Júliának nagyon szépen köszönjük az információkat és a jó tanácsokat is, és innen folytatjuk akkor legközelebb majd.
0: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
1: Köszönöm, Júlia.
2: Rádió. 92.5. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Jön majd még egy beszélgetés, de a következő 60 percben szól majd ez most meg a dalok. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal egy Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
7: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
11: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Marad a kellemes kora nyári idő. Szentpétervárt támadták az ukrán drónok. Újra vizsgálják a kézigránát balesetet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A kongói demokratikus köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyerekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között.
11: Az időjárásról.
12: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
11: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között. Mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkényi és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában Kasszának az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, de ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégé, hiszen mindjárt jön hétvégi válogatásunk mai utolsó beszélgetése. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: hallgatók, a dohány zánskáros hatásaival azt hiszem mindenki tisztában van, azok is cigarettáznak, és azok is, akik még sohasem gyújtottak rá. Az egészségünkre című sorozatunk aktuális részében most két ilyen ember fog beszélni, állandó szakértőnk, dr. Szabó Ivett és Szatmári Gábor. Hogy melyikük melyik csoportba tartozik, talán önök is sejtik, de a most induló záróbeszélgetésünkből mindenképpen ki fog derülni.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 42. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni egy olyan témáról, ami hát engem is érint egy picit, majd erre rá fognak jönni menet közben, de mint előre jeleztem, a fő témánk ma a dohányzás, mint olyan lesz. Nagy szeretettel köszöntelek, Ivett, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Az első kérdés, te dohányzol?
2: Nem.
1: Nem? És soha az életben?
2: Soha az életben.
1: Meg sem próbáltad?
2: Megpróbáltam, sőt az én szüleim dohányosok.
1: No hisz.
2: Tehát van ilyen emlékem, de nem szoktam rá, hál' Istennek soha.
1: Na, hát hál' Istennek mondhatni, tehát több szempontból hasznos az, hogyha az ember nem dohányzik. Én sajnos a dohányosok közé tartozom, akárhogy is, de azért nem leszek olyan nagyon ellenzéki hozzáállású most nyilván a következő beszélgetésben.
2: Inkább konstruktív kérdező, vagy szkeptikusságot képviselt, kérlek, az mindig előre visz.
1: Igen, na de most egy abszolút olyan kérdés jön, ami nem tartozik egyik témakörbe sem, de a dohányzáshoz igen, mert hogy mióta dohányzik az emberiség?
2: Hát most itt utána néztünk a műsor előtt, és Amerikából jött ez a csodálatos szokásrendszer és ez a növény, és hát 6-8 ezer évvel ezelőtt már használták a dohánynövényt.
1: Igen.
2: És Kolumbusznak köszönhetjük ezt a felfedezést is, hogy Európában itt van velünk.
1: Igen, igen. Hát az jó pár növény érkezett Amerikából, hát többek között a dohány is, és itt Európában is aztán úgy szépen elterjedt ennek az élvezete. Rájöttek, mert hát mitől is van ennek élvezeti értéke igazából?
2: Hát ebben nincsen személyes tapasztalatom. Olyan tapasztalatom volt, hogy amikor én megpróbáltam, ez nagyon rossz élmény volt.
1: Aha.
2: Tehát szerintem van a dohány, és akkor a dohányzásnak a káros hatásai, meg van egy függőség, amivel beszélnünk.

0: ez is hozzátartozik, igen.
1: Van egy közösségi szerepe, hogyha az én barátaim dohányosok, és mi mindig együtt dohányzunk, akkor ezt tudatalatt is összekötjük. Illetve, hogy alapvetően, és ez már a függőségek témája, hogy egy stresszlevezető, szorongás csökkentő, és egy jutalmazó mechanizmuson, ugye a dopaminerg rendszer gyakorlatilag ezt a kettőt szolgálja ki. Úgyhogy ezeket tudnám odahozni, mi a jó ebben kérdéskörhöz.
0: Igen, de ez ugye már tulajdonképpen a pszichológia témakörét súrolja, sőt, benne is van nyaki.
1: Ez egy szokás.
0: De mi ez a nikotin tulajdonképpen?
1: Ez egy stimuláns, ez egy pörgető dolognak lehet felfogni.
0: És ez másban nincsen, akkor ezek szerint leginkább csak a dohányban található.
1: Meg a leszoktatáskor használt nikotin tapaszban.
0: Jó, hát persze, az már egy készítmény.
1: Ez már egy készítmény, igen, és ugye pont azért, mert ehhez is hozzá lehet szokni, ezért a leszoktatás kapcsán, vagy a leszokás segítő dolognál, vagy sprét, vagy rágót, vagy tablettát, vagy ilyen tapaszokat lehet használni, és ajánlottak is ezeknek a használata, mert a sóvárgást, meg ezt a nikotinéséget csökkenti.
0: Igen.
1: Ugye maga a függőséget is ez alapján szoktunk, hogy amikor föl kell az ember reggel, és hogy rögtön rá kell gyújtani, vagy eltelik 30 perc, vagy egy óra, vagy akár egy délelőtt is, hogy rá kell. Ez alapján szokták skálázni ezt a függőséget, hogy milyen mértékű ez a nikotin sóvárgás. De alapvetően ezt egy stimulánsnak mondjuk, tehát élénkít, javítja a koncentrációt, és alapvetően...
0: Tehát tulajdonképpen jó hatásai is vannak valahol, idézőjelben mondom.
1: Hát, mint hogyha mondjuk egy energiaitalnak lehetne jó hatásait mondani, mint hogy élénk.
0: Vagy akár egy pohár bornak.
1: Ez mindig igen, megint, persze. Hogy mi a célunk vele. Tehát, hogyha egy olyan állapotban a célunk az élénkítés, hogy valaki nagyon fáradt, energiátlan, depresszív, nem tudja elkezdeni a munkáját reggel, és én akkor még adok neki koffeint, meg nikotint, akkor lehet, hogy a rövid távú haszon az mérhető, de hosszú távon nagyobb károkat okoz.
0: Igen, igen. És ugye a nikotin mellett azért szoktak beszélni nagyon sokat a kátrányról, ami majdhogy nem károsabb, mint a nikotin.
1: Hát igen, a nikotin azért egészséges embereknél, akiknek nincsen szívérendszeri betegsége, mert ugye itt azért a vérnyomást emel, szívfrekvenciát tud fokozni, a maga a nikotin. Tehát egy bizonyos dózisig nem kell számolnunk mellékhatásokkal, bizonyos dózis fölött igen, de nem a nikotin szokta jelenteni a központi károsító egészségkárosító részt, hanem a kátrány és a mindenféle egyéb füsttermék az égés során felhalmozódó. És ez az, ami ugye az érfalat károsítja, kifejezetten károsítja, és onnantól kezdve az érelmeszesedés, és aminek a végeredménye az infarktus, a stroke, és bármilyen érszűkületes, mondjuk az alsó végtagi ütőérszűkületeknél. Tehát gyakorlatilag ahol erünk van, azt mind károsítja, és ez csak az érrendszer. Ezt azért tudnunk kell, hogy a megelőzhető halálokok világszinten az első számú felelőse a megelőzhető halálokoknál az a dohányzás.
0: Igen, igen. No, de ennek is ugye több fajtája is van. Ugye régebben is voltak a normál cigaretták, bár gondolom, hogy annak idején több ezer éve inkább a pipázás-szerű dohányzás terjedhetett el, mert akkor nyilván nem tudták még ilyen kis vékony papírokba sodorni a dohányleveleket. Pipázás, dohányzás, a pipások még régen, még gyerekkoromból is emlékszem, hogy mondták, hogy sokkal egészségesebben nincs benne a papír, és akkor nincs annyi kátrány. És...
1: Nincs ilyen, hogy egészségesebb. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont, hogy leszögezzük. A dohányzás és a dohány termékek fogyasztása minden esetben káros.
0: Akkor is, hogyha most itt vannak ezek a legújabb elektromos cigaretták. És...
1: Az is, és sőt, függetlenül attól, hogy az hevítésen alapul, ha ott van az aroma része, akkor az azért.
0: Igen.
1: És ez tüdőbetegségeket alakít ki. Hát, rengeteg felvételt, minden kongresszuson, ahova járunk, és van mondjuk tüdőgyógyászati szekció, akkor ott rögtön felvetítenek olyan CT felvételeket, ami ezek a hevített elcigik kapcsán készült képek. És ugye az a baj, hogy ezzel nem csak az a baj, hogy ez is káros, sőt, tüdőgyógyászok azt mondják, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egészségesebb, semmi esetre sem, és nincs vele több 10 éves tapasztalat.
0: Igen, igen.
1: Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz mondjuk egy ilyen dohányos tüdővel 10 év múlva. A klasszik dohányzásnál látjuk, mert ugye ott meg a tüdő daganat, illetve a krónikus tüdőbetegségeknek az első számú rizikója a dohányzás.
0: Igen, igen. Most megint egy személyes példát hozok, vagy családi példát pontosabban. Édesapám fiatal korában rákapott a cigarettára, de már fiatalon, mondhatni 33 éves korában letette, 1960

0: 2018-ban történt mindez, és aztán hosszú ideig hozzá sem nyúlt, majd amikor, hát sajnos én is és a testvérem is rákapott a cigire, ugye hát látta, hogy mi dohányzunk. Időnként előfordult olyan, de tényleg nagyon ritkán, mondjuk, hogyha mi már ki is repültünk a családi fészekből, de azért elmentünk egy vasárnapi ebédre megköszönteni őket, vagy egyáltalán csak úgy hazamentünk. Vasárnapi ebéd után, no, hát van egy cigitek? Kérdezte apu, meg is lepődtünk rajta még eleinte, és akkor szépen rágyújtott, és szépen elszívott egy szál cigit, előfordult, hogy kettőt is, de aztán hónapokig megint hozzá sem nyúlt, és ezért én nagyon irigyeltem őt, hogy ő ezt meg tudta állni, hogy egyáltalán nem kapott rá vissza soha, hanem úgy időnként több hetente, vagy tényleg évente mondjuk elszívott 800 cigarettát körülbelül. Ez még azért nem olyan veszélyes dózis, én azt hiszem, ugye?
1: Hát megint mihez képest, ugye? Tehát, igen, hogy a láncdohányoshoz képest ez egy óriási előny, hogyha valaki egy, igen, évben ennyit fogyaszt, ugye? Hogy milyen mértékű a súlyossága a dohányzásnak, ezt a dobozévvel szoktuk mérni.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha valaki egy nap egy doboz vagy 20 cigarettát szív el, uh-huh, és ezt mondjuk egy éven keresztül, akkor tehát ez alapján
0: hát
1: számoljuk.
0: Hát szorozzuk be 365-tel, szökő évben 366-tal.
1: És ebből lehet kikalkulálni, uh-huh, azt, hogy mi az, ami már kifejezetten súlyos, és ebből lehet satszolni a szövődményeket. De ha valaki mondjuk láncdohányos, annak egy jó pozitív példa lehet ebben az esetben mondjuk édesapád, aki ezt így meg tudta állni, és csak alkalomszerűen gyújtott rá, de semmiképpen nem mondhatjuk egészségesebbnek annál, aki egyáltalán nem gyújtott rá. És itt azért a, uh-huh, passzív dohányosoknak a szerepét is, meg a...
0: Hát a passzív dohányosok ugye általában elszenvedői az aktív, igen, dohányosoknak, és az aktív dohányosok pedig legyenek szívesek annyira intelligensek lenni, hogy ha már rágyújtanak, akkor ezt tegyék úgy és olyan helyen, ahol nem zavarják azokat, akik abszolút nem élnek ezzel.
1: Igen, azért, és ez nem csak egy illemtani dolog.
0: Nem, bizony.
1: Hanem például, igen, a szájüregi daganatoknak, vagy a gégerák a rizikója, uh-huh, az például sokkal nagyobb a passzív dohányosok körében.
0: Aha.
1: És ugye ez ugye nem merül ki abban, hogy akkor nem fújom az illetőre a cigit, hanem azért egy légtérben közel van, vagy a ruhán keresztül.
0: Igen.
1: És akkor itt van a szerepe mondjuk a dohányzó szülőnek, mondjuk a gyermeke. És hogy, igen, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy így mondjuk így nem ártunk, de hát a bőrünkön, a ruhánkon levő, vagy mondjuk a függönybe, vagy mondjuk, hogyha így egy légtérben van, uh-huh, azért az is tud károsító lenni. És nagyon sok olyan része van, amiről még nem tudunk.
0: Uh-huh. Mit tud az orvostudomány segíteni ebben? Hát nyilván, hogyha már kialakult egy betegség, akkor erre megvannak a módszerek, de például a leszokásban tudtok segíteni?
1: Az első kérdésnél maradnék csak egy mondatig, hogy amikor hozzánk kerülnek dohányzás következményeiben betegek, uh-huh, azoknak 99%-a nem visszafordítható. Tudni, uh-huh, kell azt, hogy ezt azért megelőzi egy 10-20-30 éves előzmény.
0: Ugyan.
1: Tehát, hogy ez, uh-huh, a dohányzás az nagyon ritka esetben allergiás reakcióktól eltekintve okoz rövid távon problémát, hosszú, uh-huh, távon okoz problémát, akkor viszont minden második dohányzó ember a dohányzás következtében fog meghalni.
0: Jaj.
1: Tehát ez egy uh-huh, fontos dolog, fontos és súlyos következmény, kivételek mindig vannak, nem erősítik a szabályt. Uh-huh. A kivételek azok kivételek, és abból ne általánosítsunk, mert nagyon rosszul fogunk járni.
0: Jó, mert vannak, igen, akik jobban tolerálják, tehát nyilván ebben sem vagyunk egyformák.
1: Nem vagyunk egyformák, de szerintem önbecsapás, ha ezzel nyugtatjuk magunkat. És nagyon sok minden kell ahhoz, nyilván a dohányzás az egy rizikófaktor, de alapvetően nem tudjuk kikompenzálni, ha mondjuk más életterületünkön jól működünk. Ha már valaki rászokott, mit lehet tenni? Alapvetően nem elsősorban az orvostudomány, hanem a viselkedés változás és a pszichológia, igen, asztala ez a dolog, és éppen ezért pszichológusok, pszichiáterek szoktak ebben leginkább segíteni. Alapvetően nagyon sok leszoktatás támogató program és projekt van, ez a füstmentes talán.hu, tehát ahol abszolút reklámmentesen is sok hasznos tanácsot tudnak kapni, és tüdőgondozókban szoktak lenni ilyen programok, igen, és ilyen lehetőségek, de nagyon sok aktív házi orvos is van, aki ebben aktívan szerepet vállal, és nagyon fontos ebben a támogató környezet egyébként.
0: És a legfontosabb pedig maga a dohányos, akiben esetleg megszületik ez a döntés, hogy na jó, most már akkor elég volt, leteszem.
1: Igen, és azért nehéz, hogy valaki eljusson eddig, mert olyan kor kellene kapcsolni, amikor még nem vagyok beteg.
0: Hát,
1: mert ugye aki az infarktust kapott, általában a rehabilitáción pikpak leteszik a cigit.
0: Na jó.
1: Aki az első kemoterápiáját vagy sugárterápiáját üli végig mondjuk egy onkológián, nagyon-nagyon sokan vannak, elképesztően sokan vannak, akkor ők is le tudják. Tehát mi a motiváció?
0: Igen.
1: Olyankor, amikor még nincsen problémám, és akkor legyen motiváció, hogy eljussak addig, hogy ez káros nekem, ezért szokott lenni ez a nehézség, hogy megszülessen ez a belső indítatás, hogy nekem ez nem jó. Az egy jó dolog szokott lenni az ára, és az anyagi vonzata ennek.
0: Ajaj.
1: És ha mondjuk az ember eljátszik azzal a gondolata, hogy mi mindenre küldhet, néha mondjuk fél évig nem költene.
0: És azt félretenni.
1: És azt félretenni.
0: Volt ilyen ismerősöm, itt Cegléden, nem mondom, meg nem hatalmazott föl rá, de egyébként egy közismert ceglédi ember, aki jó pár éve, évtizede már letette a cigarettát, és akkor megfogadta, hogy minden nap a cigaretta árát beleteszi egy perselybe. Beletette, és aztán x hónap után bontotta ki a perselyt, és megdöbbent, hogy mennyi pénz van benne, és milyen sok minden jó dologra így lehetett van ezt fordítani.
1: Így bizony, van, de igen, akár igen. Bizonyos embereknél ez egy nyaralás árát is összehozhatja. Úgyhogy nagyon sok előnyt lehet. Nyilván fontos az, hogy nekünk mi a fontos. Lehet ez is egy, tehát hogyha anyagi motiváció van, vagy egy jutalmazás, hogy oké, akkor, hogy ezt félreteszem mindig, akkor nyáron ebből el lehet menni nyaralni, vagy három havonta valami olyan programot szervezni, ami mondjuk az egészséget szolgálja.
0: Na, hát az biztos, hogy a témát nem zártuk le, a műsort viszont le kell zárnunk, de hát lehet, hogy még csak a kettős pontot tettük ki, és ami utána következik
1: a
0: sok-sok lényegi dolog, még arról még lehet, hogy érdemes lesz beszélgetnünk. Igen. Akár a következő részben, akár később, bármikor, de ezt a témát még azért vegyük elő.
1: Szerintem is, és lehet esetleg olyanokról beszélni, hogy milyen tanácsot vagy tippet adnánk, hogyha valaki ezen gondolkozik, hogyan álljon neki egyáltalán, vagy mit tehet, mire készüljön föl esetleg.
0: Legyen úgy. No, hát köszönjük szépen ezt a sok értékes gondolatot, és akkor így folytatjuk majd a 43. részben Egészségünkre című sorozatunkat. Ez volt tehát a 42. Dr. Szabó Ivettnek köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
2: Ebédrádió. FM 92.5. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Ennyi volt már a hétvégi válogatásunk. Most meg folytatjuk dalokkal. Tartsanak velünk. Villám.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a slá.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, mutatom azonnal, mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Benson Boone énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Ezt nézd, milyen nagy.
8: Aszta.
7: És milyen szép.
8: Ah, mintha új lenne.
7: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
8: Hát, ez főnyeremény.
4: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónuszt szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
11: Marad a kellemes kora nyári idő. Szentpétervárt támadták az ukrán drónok. Újra vizsgálják a kézigránát balesetet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszol az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. 6 hónapra szóló több mint $500 milliárd tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 50 000-et. a hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyerekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között.
2: Az időjárásról.
11: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező a belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható, az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez 17 óráig, mert hogy utánam jön Szabó Kristóf, és vele együtt sportos egy óra osztály.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszegi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.

0: Kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülettel. Az ismert üzletember és egykori televíziós Frey Tamás és a népszerű énekesnő Szulák Andrea közös története akkor elevenedett fel újra, amikor a két ismert személyiség egy televíziós műsorban találkozott a közelmúltban. Elmesélték, hogy a 2000-es évek elején egy közös televíziós projekt során, amely a 8 nap alatt a Föld körül címet viselte, a világot járva Las Vegasba is eljutottak, ahol kimondták a boldogító igent. Igaz, erre csak Andrea emlékszik. Az utazás során egy váratlan fordulat következett. A híres Little White Chapelben házasságot kötöttek. Már az esemény eredetileg a műsor részeként egyfajta forgatási attrakcióként történt. Szulák annak később meglepődve szembesült azzal, hogy a ceremónia teljesen hivatalos volt, legalábbis az Egyesült Államokban. Magyarországon azonban ez a házasság kötés nem érvényes, írja a sztori, és ezzel tehát a Blikk is foglalkozik. Szulák Andrea korábban elárulta, hogy a házasság kötésről hivatalos dokumentuma is van, és már eleinte azt hitte, hogy az egész csupán egy játékos hiáték, később kiderült, hogy a Las Vegas-i esküvők valóban jogilag kötelező érvényűek lehetnek. Frey Tamás azonban a műsorban elmondta, hogy ő maga nem emlékszik arra, hogy valóban feleségül vette volna Szulák Andreát. A történet 25 év után így egy különleges anekdótaként él tovább, valódi súlya azonban nincs. A Las Vegas-i esküvők gyorsan és egyszerűen lebonyolíthatók, jogi érvényességük az adott ország törvényeitől függ. Magyarországon például az ilyen házasságkötések nem számítanak hivatalosnak, és Szulák Andrea és Frey Tamás kapcsolata végül nem vált hivatalossá, de hát ezt mindjárt gondoltuk. Maradunk még a Blikknél, és maradunk énekesnőnél. Szűcs Judit énekes élete legnagyobb harcát vívja, miután a hosszú évekig tartó mérgező párkapcsolata súlyos lelki és fizikai megpróbáltatások elé állította. Az énekesnő ma már nyíltan beszél arról, hogy az őt ért fájdalmak és csalódások milyen mély nyomot hagytak benne, és hogyan vezettek oda, hogy szembe kellett nézni egy komoly betegséggel. Szűcs Judit hisz abban, hogy a sötét időszak után ismét boldogságra találhat. Judit egykori párkapcsolata nem csak érzelmileg, hanem anyagilag is kiszolgáltatottá tette. Naív voltam, segíteni akartam, hogy újraindítsa a vállalkozását, és hagytam, hogy már a kapcsolatunk elején 50 millióra elzálogosítsa az otthonomat. Majd 16 hosszú éven át eltartottam, mesélte a sztorinak az énekesnő, aki akkor még nem látta, milyen csapdába került. Az évek során a párja nem csak anyagi, hanem érzelmi téren is kizsákmányolta őt, miközben teljesen elszigetelte a külvilágtól. Hát milyen férfi az ilyen, aki ezt igényli, hagyja? És nem vettem észre, hogy közben börtönbe kerültem. Idézőbe börtönbe persze, hogy akkor hagytam el a házat, persze, csak is az ő kísérletében, ha fellépni mentem és pénzt kerestem. A többi időt mind odahaza, a négy fal között töltöttem s főztem, illetve folyamatosan a kedvére tettem. Azt sem vettem észre, hogy időközben mindenkit elüldözött mellőlem, emlékezett vissza tehát Szűcs Judit. Hogy ezt miért hagyta ilyen sokáig? Hát ez egy jó kérdés. Minden esetre ezzel a témával foglalkozik a Bulvárlap internetes kiadása is.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu felülettel. Ismét fontos mértföldkőz érkezett Völgyesi Gabi. A Unique énekesnője sikeresen teljesítette a mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászi képzés államvizsgáját. Ráadásul minden vizsgatárgyból a lehető legjobb eredményt érte el. Nagy örömhírt osztott meg tehát követőivel Völgyesi Gabi a közösségi oldalán. Ezt a sztorit jelentette be, és így fogalmazott a portálon. Imádtam a képzést, mármint a felületen. Nagyon magas szintű oktatás zajlik továbbra is az ELTE és a jogi továbbképző intézet falai között, de most azért alaposan megkönnyebbültem. Előzetesen egy szakdolgozatot is írunk, amit a vizsgán meg kell védeni. Az én témám címe a Gemmi jogszabályi környezetének kedvezőtlen hatásai a szerzők és a szomszédos jogi jogosultak jogaira és törvényes érdekeire. Szóval, ha van kérdés, jöhet, írta az énekesnő. A művész számára a tanulás és az önfejlesztés sosem áll távol a mindennapoktól, már korábban jogi diplomát szerzett, most pedig egy olyan területen mélyítette el tudását, amely napjaink egyik leggyorsabban fejlődő és legtöbb kérdést felvető szakterülete. A bejelentést követően rengeteg gratuláció érkezett hozzá rajongóktól, kollégáktól és ismerősöktől. Sokan méltatták kitartását és elhivatottságát, hiszen a zenei karrier, a családi élet és a tanulmányok összehangolása komoly teljesítménynek számít. Völgyesi Gabi több mint két évtizede meghatározó alakja az hazai könnyű zenei életnek. A Unique frontembereként olyan slágerekkel írta be magát a magyar popzene történetében, mint például az Angyal, a Csillagtenger vagy a Mozaik, ezeket mi is játsszuk itt a Cegléd Rádióban. A zenekar különleges hangzásvilágával és az érzelmes dalaival generációk kedvencévé vált. Gratulálunk Völgyesi Gabinak az újabb diplomához, a blik.hu oldalon róla is olvashatnak részletesebben.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ezt nézd, milyen nagy!
5: Azt a...
4: És milyen szép!
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökésre kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.

0: Jó, kedves hallgatók, még slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal ezt a közös ismerőst játszom, tartsanak vele.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
8: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
6: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Napos koranyári idő lesz. Súlyos merénylet történt Izraelben. Különleges régészeti feltárás kezdődött az Alföldön. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és 5 megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen támadt, agyonlőtt egy 35 éves ember Cisjordániánál. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyház fő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját választóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Tovább tárgyalhat a szerb Nizs olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvásárolná az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskun megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölő kemencét is feltártak. Az 500 négyzetméteres kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelyen használati kerámia tárgyakat is felleltek. Véget ért a 31. Aldi női futógála a Városligetben. Több mint 10 000-en neveztek, a résztvevők 7 táv közül választhattak, és akár váltó, családi futáson vagy gyalogláson is indulhattak. Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és sokan voltak közöttük 60 év fölöttiek.
2: Az időjárásról.
9: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyó felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható, az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Hello.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szabó Kristóf, azaz a sportos egy óra hosszánk az ő műsor vezetésével. Folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és lapszemlével, maradjanak velem.
1: FM 92 Özgyekli.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szokás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lehetőség.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban.

Rádióban. Kétségtelen, hogy Zambó Krisztián és Takács Zsuzska kapcsolata nem úgy alakult, ahogy az a nagykönyvben megvan írva, írja a borsonline.hu felület. Sok hullámvölgyön vannak már túl, ugyanakkor számtalanszor újra és újra egymásra is találtak. Na hát kérem szépen, 16 év alatt bizony sok mindenen mentek keresztül, ez tagadhatatlan. Ráadásul, mint az a közelmúltban kiderült, már a megismerkedésük sem volt épp mindennapi. Amit Zsuzska úgy összegzett, Krisztián kritikán alulian viselkedett, aranyos volt, zabarban volt, de imádtam. Nos, a pár most a Tények Plusz kamerái előtt mesélt jelenleg életükről, valamint közös terveikről. Elárulták, nem csak esküvőre készülnek, de a család alapítás sincs kizárva, sőt, nagyon sok mindent meg kellett élnünk, hogy idáig eljussunk, magyarázta Zsuzska, hozzátéve, immár készen állnak a jövőjükre. A pár elárulta, nagyon szeretnek a reflektorfényben élni, és rengetegen lépnek oda hozzájuk nap, mint nap egy-egy szelfit kérni, és elmondani, milyen aranyosak, pedig ő egy sárkány, én meg medve vagyok, most már testalkatilag is, viccelődött Krisztián. Komolyra fordítva a szót, a pár elárulta, természetesen szeretnének esküvőt, sőt, a családalapítást is várják már, hát mondjuk ahhoz valamit kéne csinálni, na mindegy, ha jönni akar, mi készen állunk rá, jelentette ki Zsuzska magabiztosan a gyermekáldás kérdése kapcsán. Hát legyen így mi is. Hú, de nagyon szurkolunk. Maradunk a borsonline.hu felületnél. Május 27-én megszületett a rapper második kisfia. Mandula Ádám, ő rapper, na mindegy, szerint Excel mindent megtett, hogy ne tudja átadni magát az apai örömöknek. Jaj, ez csúnya hangzik. A sztár apuka, mert így is lehet fogalmazni, eddig hallgatott, de most úgy döntött, egyszer is mindenkorra tisztázza magát az őt ért vádak alól. Hát neki ez az élete. Egyébként az elmúlt hónapokban az Eden Hotel egykori sztárja azért dolgozott keményen, napi 12-14 órákat, hogy születendő gyermekének meg tudjon adni mindent. De Mandula Ádám saját bevallása szerint hiába tett meg mindent, Excel Alexa bár a kórházba beengedte, de azóta mindenhonnan letörölte, így azt sem tudja, pár napos gyermeke hol van most. A rapper teljesen ledöbbent azoktól a cikkektől, amikben Alexa súlyos vádakat fogalmazott meg róla, például, hogy megtagadta gyermekét, vagy éppen botrányosan viselkedett a frissen szült édesanyával. Nem azt mondja Mandula Ádám, hogy ezekből semmi nem igaz, de azt határozottan tagadja, hogy nem akarta második kisfiát, aki május 27-én látta meg a napvilágot. Nem akartam mondani semmi rosszat Alexáról, nem akartam tovább szítani a tüzet, de egyszerűen betelt az a bizonyos pohár, kezdte a Bosnak a sztár apuka, aki elsőszülött gyermeke anyukájával, Géci Beával is jóban van. Akkor ezek szerint csak vele van jóban. Szakítottunk, mert tényleg csak öltük egymást, nem illünk össze. Ezt el kell fogadni, de én sokat tűrtem Alexa mellett, még azt is megbocsájtottam, amikor egy balhi után betörte az ablakomat, vagy amikor azt vágta az arcomba, hogy nem is én vagyok a gyerek apja. Egyébként ez még mindig nem derült ki, hogy tényleg enyém-e a gyerek. Én ettől függetlenül bementem Nolanhez és Alexához a kórházba, és kiderült, hogy egy olyan csávó vitte be szülni, akit egy hete ismert meg a TikTokon. Az azért erős, de a legdurvább, hogy miközben én ringattam az ölemben a kisfiamat, ő aközben pasizgatott több férfinak is írogatott, sőt, a jelenlétemben telefonálgatott is. Ráadásul, amióta bent voltam náluk, ő engem mindenhonnan letiltott, hiába hívogattam, nem vette fel. Azt sem tudom, hogy Nolan jól van-e hol lakniuk. A borsonline.hu oldal tehát ezzel a szappanoperával is foglalkozik részletesebben. Mi meg a dalokkal már is folytatjuk slágerrel. FM.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Varga Zsolt és az UFO együttesből szintén ismert felesége Szidónia bezárták az Andrássy úti éttermüket, előtte azonban megvendégelték 20 követőjüket a Szék, ez a hely neve, utolsó napjáról a közösségi oldalukon tudósítottak. Nehéz leírni ezt a mondatot, de elérkezett az idő. A Szék étterem bezár. Az elmúlt években vendégekből sokszor barátok lettek, asztaloknál születtek történetek, szerelmek, üzletek és felejthetetlen emlékek. Hálásak vagyunk minden egyes vendégünknek, aki valaha betért hozzánk. Szeretnénk veletek együtt búcsúzni, jelent meg kedden az UFO Update Instagram oldalán. Zsolt és a konyhafőnökben is feltűnt Szidónia meghirdették, hogy az első 20 jelentkezőt vendégül látják egy háromfogásos vacsorára és egy italra, amit ráadásul maguk szolgáltak fel. A búcsúest szerdán zajlott, amiről szintén megosztottak egy fotót a közösségi oldalukon. Nevetés, kocintások, finom italok és rengeteg emlék tölti meg ma este a Széket a budapesti Andrássy úton. Pontosan ezért szerettük ezt a helyet, mert nem csak egy étterem volt, hanem találkozások, barátságok, ünneplések és közös pillanatok otthon. Jó látni, hogy ma este is együtt vagyunk, és méltó módon zárhatunk le egy csodálatos fejezetet. Köszönjük, hogy velünk vagytok, írták. Ezzel a történettel is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal. Maradunk ennél a portálnál. Néhány éve döntött úgy Szink Viki, hogy feladja a főváros életét, és egy heves megyei faluban teremti meg az új otthonát. Ám az utóbbi időben annyira sok az énekesnői feladat, hogy nem volt más választásra, újra ki kellett alakítani egy bázis Budapesten. Egy éjszakai felépés után sokszor ugyanis szinte kivitelezhetetlen lett volna, hogy biztonságban hazaérjen vidéki otthonába. Az egész országban fellép Szink Viki, akinek a pünkösdi hosszú hétvégén például 6 koncertje volt. Gyulától Siófokig bejárta Magyarországot, ennek a felét szóló énekesnőként, a másik felét LL Junior produkciójának részeként vitte végbe, amely az énekesnő életében egy különleges lehetőség. 100 éve ismerjük egymást Juniorral, mindketten öreg motorosok vagyunk ebben a szakmában, így tudta, hogy otthonosan mozgok a rap szcénában. Anno ugyanabban a közegben kezdtünk, a gördeszkások a rapperek között, ő pedig most egy ilyen női énekesnővel szerette volna színesíteni és támogatni a produkciót, magyarázta Szink Viki, aki egyenlő partnerként lép a színpadra LL Juniorral. Nagyon örülök, hogy női előadóként a 40-es éveimben megadatik még egy ilyen lehetőség, hiszen mivel én is szeretnék családot, gyereket, egyszer majd visszább kell lépnem a turnézásról, nevetett Szink Viki, aki ugyan imádja az országjárást, mérlegelnie kellett, hogy a turné életet hogy bírja a lehető legtöbb pihenéssel végigcsinálni. Erről is ír a blik.hu.

0: Ilyen az, amikor beindul.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökése kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Cegléd Rádió. Sok majd...

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Szabó Kristóf érkezik, vele együtt pedig sportos egy óra hosszág. Hallgassák őt is nagy tisztelettel és szeretettel. Én legközelebb, holnap jövök, reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos koranyári idő lesz. Többen meghaltak az ukrajnai orosz bombázásokban. 500 ezres büntetést kapott egy gyorshajtó csepp ellen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 5 civil halálos áldozata van a szombatéjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Ezen kívül orosz drón csapódott a Csernobili atomerőmű közelében lévő kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított, de jelenleg üres létesítménybe. A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérüléssel nem érkezett jelentés. A hit megújulására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Második világháborús szovjet bombát találtak a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton. Az 50 kg-os szerkezet csatornázás közben került elő, kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. 2 hét alatt több mint 800 gyors hajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, hogy a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések.
1: Az időjárásról.
4: Napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sport híreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett foglalkozunk majd a Roland Garrosszal, utána pedig az NBA és az NHL idei döntős párharcairól is lesz némi szó. Tartsanak velünk!

U16-os csapatunk idegenben szerzett előnyt a feljutásról a döntő párharcban, az MLS regionális U16 alaprájátszás első fordulójában. Sajó Völgye, Cegléd, 2-3. Ványi Zsolt így értékelte a mérkőzést. Jó iramú, izgalmas mérkőzést játszottunk, ahol a mérkőzés nagy részében kiválóan fociztunk. Előnyünk van a visszavágóra, de nagy hiba lenne, ha elbíznánk magunkat. Remélem, sokan fognak buzdítani bennünket jövő hét szombaton, és hazai pályán kiharcoljuk a feljutást. Cegléd rá!

0: let me go. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

Vereséggel zárta az alsóházi rájátszást a ceglédi KKS EU15-ös csapata. A ceglédi fiúk már két fordulóval ezelőtt bebiztosították helyüket a tabella első helyén, ráadásul a zárófordulóik 16 meccsből 16 győzelemmel büszkélkedhettek. Az utolsó körben Gyulára utazott a csapat, ahol az első találkozón simán nyertek, majd az új kígyós megszakította a remek sorozatot. Tiszaföldvár, Cegléd, 23-39, új kígyós, Cegléd, 39-28. Majoros László így értékelte a mérkőzést. Úgy utaztunk el Gyulára, hogy már biztosan megnyertük az alsóházat, sajnos ez látszódott a fiúk játékán. Az első meccset még behúztuk, de a második meccsen a sok figyelmetlenség miatt nem sikerült nyernünk. Összességében büszke vagyok a srácokra az egész éves munkát illetően, jól fog jönni a pihenő. FM 92 Cegléd Rádió.

0: majd a házigazda Gödöllőt is legyőzték. Ebben a korosztályban csak a félidei és végeredmények kerülnek rögzítésre. Veresegyház, Cegléd 16-18, Gödöllő, Cegléd 16-29. Orosz Kacskó Ágnes nyilatkozata a mérkőzés után. Gratulálok a lányunknak a két győzelemhez, bár őszintén szólva kevesebb kapott gólra számítottam. Nagyjából ez az egy, amit negatívumként lehet felfogni a hétvégén. Kiemelném viszont, hogy a lányok végig lelkesen, egymást bíztatva csapatban összedolgozva játszottak mind a két mérkőzésen. Jó volt nézni a játékukat, szeretném megköszönni a lányok egész éves munkáját, valamint a szülőknek, akik végig segítették, buzdították, elkísérték a lányokat.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A 19 éves Mira Andrejeva nyerte a Roland Garrost, amivel megszerezte pályafutása első, ám minden bizonnyal nem az utolsó Grand Slam győzelmét. Az idei French Open tele volt meglepetésekkel, elég ha csak Sinner korai kiesésére gondolunk Juan Manuel Serundolo ellen, de az óriási hőség az első héten nem csak az olasz világ elsőnek nehezítette meg a dolgát. Iga Swiatek is hamar búcsúzott, valamint a címvédő Coco Gauff is, majd a negyed döntőben az előzetesen legnagyobb favoritnak tartott Arina Sabalenka is Diana Schneider ellen, akkor nem a hőség, hanem az óriási szél és a pára fogott ki a belarusz lányon. Akin viszont szinte semmi nem fogott ki, az Maja Hvalinska, aki a selejtezőkből került a főtáblára és egészen a döntőig csak egy szettet veszített. A lengyel ott viszont nem bírt lépést tartani orosz ellenfelével, és végül két szettben kikapott. Pénteken Matteo Arnaldi, aki mindenkinél több időt töltött a pályán, nem bírta vállalni az elődöntőt honfitársa és jó barátja Flavio Cobolli ellen. A délutáni meccsen pedig Sasha Zverev rövid megingása után 3-1-es szettkülönbséggel győzte le 20 éves ellenfelét, Jakub Mensikát. Zvereven kívül mindhárom srácnak ez volt az első alkalom, hogy Grand Slam elődöntőbe jutott, és már a harmadik kör után az is tudva lévő volt. Biztosan új Grand Slam bajnok fog születni Párizsban.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Te mész arra, én meg erre?
7: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
6: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
7: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
6: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
8: Végre egy új családi program!
5: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
1: Reklám.

0: Két mérkőzéses előnyben van az előzetesen underdogként számon tartott New York Knicks a San Antonio Spurs ellen az NBA nagy döntőjében. Ami miatt ráadásul még bizakodóbbak lehetnek a Knicks szurkolók, hogy mindkét győzelem San Antonioban történt részükről, a következő két meccset pedig a Madison Square Gardenben játsszák majd a felek. Az első meccs relatíven nagyobb különbséget hozott, akkor 10 ponttal tudott nyerni a vendégcsapat, a második meccs már csupán 1 ponttal lett meg. Az biztos, hogy a Knicks elég régóta vágyakozik a sikerre, több mint 50 éve nyertek utoljára bajnokságot, és 27 éve szerepeltek utoljára döntőben. A sors érdekessége, hogy akkor is a Spurs ellen. A Tim Duncan által fémjelzett texasi csapat akkor 4-1-en lett bajnok, ez már semmiképp sem fog megismétlődni idén. A harmadik találkozó 2 hajnali 2:30-kor lesz követhető.
1: Cegléd Rádió.

0: Hasonlóan izgalmasan alakul a Stanley kupáért vívott küzdelem a Carolina Hurricanes és a Vegas Golden Knights közt. Ott jelenleg 2-1-re a nevadaiak vezetnek. 2017-es fennállásuk óta ez a harmadik, hogy döntőznek. Rögtön az első évükben eljutottak oda, akkor még alul maradtak Ovechkin Capitals ellen, ám 2023-ban a Panthers ellen sikerült a bajnoki cím. Ettől függetlenül a Florida Panthers akkor azok után zsinórban két bajnoki címet is nyert, idén pedig az egyik leggyengébb csapat volt az egész ligában. Gyorsan változnak tehát a dolgok az NHL-ben, így a Vegas sem dőlhet hátra a további mérkőzések alatt, főleg azért sem, mert a két csapat közt az eddigi három meccs alatt mindig csupán egy gól döntött, utóbbi két alkalommal pedig a gól a hosszabbításban érkezett. A párharc negyedik mérkőzése szerda hajnali 2-kor fog kezdődni.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

0: Cegléd Rádió hétvégi hír összefoglalóját hallhatták, viszont érdemes velünk maradni a következő órában is, hiszen érkezik a stúdióval Kecskeméti József, akivel a ceglédi labdarúgás jelenlegi helyzetéről, valamint a magunk mögött hagyott szezonról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk továbbra is!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos koranyári idő lesz. Londonban egyeztetett európai vezetőkkel az ukrán elnök. Több mint 10 000-en vettek részt a női futógálán a ligetben. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. A híd megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. 6 hónapra szóló több mint 500 milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában, már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak. Emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helységének létrehozására.
1: Az időjárásról.
5: Napos idő várható általában, kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ahogyan azt ígértük, azonnal érkezik Kecskemét József, a CVSL vezető edzője, igazi helyi edzőlegenda, de előtte hallgassunk meg egy zenét a világ egyik legikonikusabb bandájától, a Red Hot Chili Peppers-től. Ők azok, akiket talán két gitárpengetésből bárki képes felismerni. Mindez nem egy síkúságuknak, hanem sokkal inkább egyedi hangzásuknak és eredeti ötleteiknek köszönhető. A banda kezdetben kísérleti zenét alkotott, melyek lokálisan már ismerté váltak, világhírűvé azonban a Californication album tette őket. 2006-ban kiadták a Stadium Arcadium albumot, rajta a Danny Californiával, amely pont Los Angeles-t parodizálja, valamint saját maguk korábbi énjét. Danny California, itt az FM 92-ön.

0: Hát senki Brutus. Senki nem mutatja meg magam, te meg
1: nem tudod az újatból kiszopni.
0: Persze.
1: Én lehet, hogy előadok egy Guns N' Roses Sweet Child of Mine-t, hanem mondjuk nem ittam még eleget hozzá.
2: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig a ceglédi labdarúgó felnőtt csapat vezető edzője Kecskeméti József. Szervusz, köszöntelek.
1: Szervusz Kristóf, köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Nem régiben ért véget ugye a Megye 1-es bajnokság, ami ez most már sorozatban, jól mondom, a második év, amikor a Cegléd a Megye 1-ben szerepel.
1: Van, ha mondhatjuk úgy is, hogy sajnos.
2: Sajnos, igen, azért ez egy nagyobb múltú klub, azért megjárta az MB2-t, de nem kizárt, hogy a jövőben ez nem fog sikerülni. Ugye az idei szezonban 15 győzelem, 5 döntetlen, 10 vereség, ha jól tudom.
1: Jól tudom,
2: pluszos
1: igen.
2: Gólkülönbség. Ez pontosan 50 pontra volt elég, ez pontosan egy ponttal több, mint tavaly. Tehát azért nagyon konzisztens a Cegléd, és azért felsőházi csapat.
1: Azt azért tudni kell a rádióhallgatóknak is, illetve neked is, hogy a megyék közül a Pest megyei bajnokság a legerősebb. Tehát itt, aki benne van az első 5-6, de én most így nyugodtan mondhatom 8 csapatban, azok MB3-ban is megállnák bőven a helyüket. Nem mondom, hogy a dobogói küzdenének, de hogy a 10-ben bent lennének, az biztos. Szóval ez egy komoly erős bajnokság, sok nagy múltú játékossal, MB2-es, MB1-es múltú játékosokkal, illetve olyan csapatokkal, köztük ugye a Cegléd is, aki több évet játszott MB2-be, sőt is mondhatom azt is, hogy harmadosztályban pedig lehet, hogy évtizedeket is lehúzott. Szóval nincs egyszerű dolgunk, amikor beszélünk a ceglédi labdarúgás teljesítményéről jelen pillanatban. Ahogy mondod, második éve vagyunk Megye 1-be, a lehetőségeink azért behatároltak, nem vagyunk úgy eleresztve, ahogy mondják a mai szlengben, mint az előttünk lévő csapatok, ezért próbálunk inkább az öltözőnek az erősségére koncentrálni, ami be is jön, rengeteg ceglédi és ceglédi nevelésű játékos szerepel a csapatunkba, és ezért tudunk ott lenni a úgymond élmezőnyben.
2: Reméljük, hogy azért ez meg is fog maradni, sőt, nyilván azért jobb lenne, hogyha fel is tudna lépni a csapat. Van erre konkrét cél, hogy megcélozzátok
1: a következő időszakban? Azt azért tudnod kell, hogy 2 évvel ezelőtt, mikor én átvettem a Megye 1-es csapatot, akkor romokban volt a ceglédi labdarúgás, ugye a felnőtt része, akkor ugye kiestek MB3-ból a felnőttek, 3 játékos volt, aki körülbelül az egyesülethez tartozott, azt kezdtük el építgetni. Éppen ez innen jött, hogy ceglédiek és környékbeliek, vagy ceglédi nevelésűek. Első évben közepes szereplése tudtunk bravúrra ötödikek lenni.

0: Tehát ott már lehetett látni, hogy az előlépés megvan. A Dunavarsány, aki indul az osztályzón, a 6 pontból 4-et elvettünk tőlük, tehát ezért sem lettek másodikok. Hát egy nagyon jó kis csapat van egyébként, sok jó játékossal, illetve a Szentendét meg itthon elkaptuk most tavasszal. De nekem a legnagyobb élményem akkor is ahhoz fűződik, hogy a Magyar Kupába feljutottunk a főtáblára, és augusztus első hétvégén valószínű, hogy hazai pályán már Magyar Kupa mérkőzést fog játszani a Cegléd megye egyes felnőtt csapata.
1: Ez hogy működik, hogy fel tudtatok jutni? Ez
0: úgy működik, kérlek szépen, Kristóf, hogy van minden megyébe kupa, Pest megye kupa, Bács-Kiskun megye kupa, stb. Minden megyének egy kupája, és Pest megyébe a hatba kell jutni, és az a hat csapat jut föl a főtáblára. És akkor vagy Magyar Kupa 128, vagy 128-ba, igen. És ugye Pest megye kupában nagyon jó menetelünk, második éve egyetlen egy meccset nem játszottunk itthon, képzeld, de a sorsolás ördöge, vagy valaki szórakozik velünk a szövetségnél, nem gondolnám. Minden mérkőzésünket idegenbe. Tavaly egy mérkőzésen múlt, hogy nem jutottunk föl, most pedig a döntő mérkőzésen Dunavarsályba kaptunk ki 1-0-ra, és akkor ugye azoknak a mérkőzéseknek a vesztesei még játszhattak egyet a két fennmaradó helyi, a 8-ból a 6, a 2-é, a 5-dik, 6-é, és akkor Maglódon nyertünk 1-0-ra, egy megye 2-es csapatnál, és azáltal jutottunk fel a főtáblára.
1: Ha jól tudom, egyébként van egy külön verseny is, miután talán a két legjobb nem MB előjelzésű klub végez a kupában. Amatőr kupa. Ugyan amatőr kupa, ők is még annó, amikor én voltam utoljára a Magyar Kupa döntőn, az még a régi Puskásban volt, akkor például most a jelenleg...
0: Akkor még lehet Népstadion volt,
1: Népstadion,
0: nem?
1: Igen. Szerintem már akkor is hívták így, hogy Puskás, lehet, de természetesen a velünk egy osztályban játszó Pilis volt akkor. Igen. Tehát amúgy akár az is nem elképzelhetetne, hogy a kupa azért egy érdekes
0: dolog. Az útri. Tehát főleg a hazai pályán tudunk, én azt gondolom, hogy a mi csapatunk képes arra, hogy egy MB3-as, de még egy MB2-es csapatot is elkapjon hazai pályán, tehát vagyunk annyira felkészültek. De amit mondasz, az amatőrkupa pedig úgy működik, hogy a két legtovább jutó csapat játssza az amatőrkupa döntőt a Magyar Kupa döntő előtt a Puskásba.
1: Igen.
0: Tehát ez egy komoly dolog, szeretnénk rajta részt venni természetesen.
1: Azért az egy nagyon nagy élmény lenne szerintem a csapatnak, ez meg nem van. Is elképzelhetetlen, meg az sem elképzelhetetlen, mondjuk sajnos, bár az szintén most lehet, hogy az első fordulóban egy nagyon erős ellenfelet kap a csapat, de akkor meg az egészben a jó, hogy egy mondjuk akár egy NB1-es csapattal
0: játszik. Azt hiszem az első, meg a másik fordulóban NB1-es nem kaphatunk, tehát azt hiszem, hogy nem akarok butaságot mondani, talán a másik vagy a harmadikban van az, hogy már besorsolják az NB1-eseket, de itt is benne van, hogy kapunk egy olyan nagymúltú NB2-es csapatot, teszem fel a Kecskemétet, akivel régen játszottunk, ugye amikor én még fociztam, még voltunk velük egy bajnokságban, szóval vannak ott is azért szép feladatok, amiket teljesíteni kell. Én azt szeretném, ha az első két fordulóba mennénk, tovább lépnénk, ha lehet ilyet mondani, hogy szeretném, és akkor utána fogadni itt egy nagymúltú gárdát, aki NB1-be vitézkedik, megtelne egy kicsit a malomtószéli lelátó, újra jó hangulat, nagy nézőszám, azért ez komoly élmény lenne a játékosoknak is.
1: Nyár közepén kezdődik már az új szezon, ha jól tudom, ugye?
0: Szezon augusztus 22-23-mal kezdődik az első bajnoki mérkőzés, de most meg van bonyolítva az egész, mert ugye a Magyar Kupa miatt már augusztus első hétvégén első Magyar Kupa fordulónk lesz.
1: Gondolom elég hamar most, hogy pár nappal ezelőtt ért véget a bajnokság, azért el fogtok kezdeni elég hamar.
0: Most ugye megynek a levezetőedzések, de azt is ki fogjuk tolni még egy héttel, mert azt mondja, hogy június 20-án, tehát 6-20-án jön az Újpest, NB1-es felnőtt csapat, egy hírverő mérkőzés játszik itt Cegléden. Nekünk ugye a lehető legrosszabb időpont, mert nyári szünet közepe, a bajnokság már régen vége, az új felkészülés még nem kezdődött, viszont ők a Zsengellér Gyula miatt, aki ugye Ceglédől származott, róla van elnevezve ugye a stadionunk, földobták ezt, természetesen belementünk. Az más kérdés, hogy mi nem tudom, hogy fogunk kiállni, lehet, hogy a környékbeli csapatokból hozunk be játékosokat, de legyen annyi játékosunk, hogy tudjunk egyáltalán meccset játszani, mert ugye többen nyaralnak, mert nekünk a felkészülésünk csak 7. hó, azaz július 7-én kedden kezdődik.
1: És akkor kicsit avass be, kérlek, az edzéseitekben, hogy működik például a felkészülés, heti hány edzésen vesznek részt a sportolók?
0: A bajnokság közben, amikor megy a bajnokság, akkor 3-at edzünk, kedszerd a péntek este, amikor a felkészülés megy akár télen, akár nyáron, amit régen ugye alapozásnak hívtak, de azt már nem mondanám azért alapozásnak, de azért kemény edzések természetesen, akkor van olyan hetünk, hogy 4 edzés és 2 edzőmérkőzés is szerepel a programban.

0: Kecskeméti József, köszönöm, hogy ellátogattál a rádióban, és sikeres további felkészülést, és még sikeresebb következő szezont kívánunk.
1: Köszönöm a meghívást, és a srácok nevében is köszönjük.
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos kora nyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lanner Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki.
3: Az időjárásról.
4: Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Napos koranyári idő lesz. Szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Kezdődik a Suli a Strandon program. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, a kormány bábjainak nevezve őket. A mostani demonstrációt szervezők hangsúlyozták, hogy közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett. Reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófejtést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban hétfőtől másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Június 7-e az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Névik a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik.
1: Az időjárásról.
4: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-5-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánságukat ceglédradio.hu-ra, és van persze egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglédrádió, ide is jöhetnek az üzenetek, de leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni, mint ahogy már rengeteg érkezett is ebben a témában, mert hogy a témánkat, amit már hallhattak, nem először vesszük elő. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezzel a témával egyszer már foglalkoztunk korábban, és maradtak bent üzeneteink, szóval velük kezdjük, aztán pedig, hogyha érkeznek újak, természetesen mindenki sorra fog kerülni, úgyhogy nyugodtan küldjék el, ha van ilyen sztoriuk. De ahogy mondtam, jönnek a régi üzenetek, amik az előző adás alatt bennmaradtak, Eszterrel kezdünk. A Malomtó szélen még kisgyerekként elég sokat jártam a nagymamámmal sétálni. Elég sokat vigyázott rám, és ez volt a kedvenc helyünk. Mi most a közelben lakunk, szóval a lányommal én is gyakran mászkálok arra. A nagyanyám közben 2019-ben 100 évesen meghalt. A kis csaj olyan másfél éves lehetett, amikor egyszer pont ott voltunk, eszembe jutott a nagyanyám, és így félhangosan megkérdeztem, hogy mama, vajon merre vagy most? Abban a pillanatban a lányom kobrasebesen megpördült, és a kezével kimutatott az út széle felé. Nem volt ott egyébként semmi, csak bokrok. Hát ez azért érdekes sztori, igen. Mint hogyha érezte vagy hallotta volna, vagy esetleg a nagymamád is ott lett volna lélekben veletek valahol, amit a kislányod érzett. Érdekes sztori, és tényleg meglepő dolog egy kisgyerektől. Lili a következő. Gyerektáborban voltam kisegítő, ennek majd egy évtizede. Cuki, szőke, hajú, kékszemű, kb. 6 éves forma kiscsaj odajött hozzám, átölelt, utána elkezdte suttogva, mosolyogva mondani, hogy megölelni nagyon jó, de megölni azt nem szabad. Szerette egyébként a szójátékokat, valószínűleg innen jöhetett ez is neki. Egyébként ez egy fontos szabály. Megölelni jó, megölni nem szabad. Ezt szerintem tegyük el magunknak, akár egy életre. Itt van Gábor üzenete, a 7 éves fiamnak magyaráztam az ősrobbanást, hogy ott a kezdetén a nagy forróságtól felrobbant. Kis idő múlva megszólal, apa tévedsz, mert az a hidegtől robbant fel. Azt hittem, hogy milyen marhaságokat beszél, de később utána néztem, komoly elméletek vannak a hideg ősrobbanással kapcsolatban is. Bizonyám, lehet, hogy a gyerek ösztönből jobban tudja az ilyen dolgokat, mint a szülő, nem lehet tudni. Lehet, hogy ezzel kijelölt el a pályáját, a jövőjét és fizikával vagy ilyesmivel fog foglalkozni. Ki tudja. Hajni írja, hogy lányom mondta, finom volt az ebéd. Majdnem olyan finom, mint az oviban. Hát igen, egyébként sokan úgy vagyunk vele, én is mindig szerettem a menzás kaját, nem mindegyiket persze, de amúgy nem volt vele bajom, és akár ez dicséretnek is mondható, mert nekem van egy-két olyan étel gyerekkoromból, amit hogyha valaki úgy készít el, mint ahogy óvodában volt, az ilyen emlékeket hoz elő, és tök jól tud esni, úgyhogy végül is ez szerintem tényleg dicséret. Végül nézzük Zsófi üzenetét ebből a blogból. Kisfiú a parkban az anyjával kutyákat számolt, ránézett a sárpely kutyámra, majd vissza az anyjára, és azt mondta, találtam egy dagadtat is. Hát igen, nem látott még sárpely kutyát, aztán így nehéz, de tényleg, hát ők kicsit, mint hogyha túl lenne méretezve a bőrük ahhoz képest, mint ami valójában rájuk való lenne. Minden esetre köszönjük szépen az eddigi üzeneteket, van még bennmaradt üzenetünk, de hogyha újat küldene, akkor megteheti a 0635-92-5-92-5-ön. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, néhány zene után jövünk.
1: Helyi információk első kézből.

Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát senki ne lepődjön meg, ha esetleg ismerős lehet. Viszont azt garantálom, hogy új válaszok hangoznak el ebben a második adásban, és még vannak olyanok, amiket az első alatt írtak nekünk a kedves hallgatók, és nem kerültek sorra. Nos, ezekkel megyünk tovább így az elején. Judit írja nekünk, hogy az én lányom a születését, konkrétabban a születés élményét mesélte el kb. 3 évesen, hogy pontosan mit mondott, arra már nem emlékszem, de egyértelműen utalt a császárra, és hogy nem volt neki jó élmény. Egyébként igen, azt mondják, a császár az megterhelő tud lenni, hát mind a két fajta szülés megterhelő tud lenni a gyereknek, de az nagyon ritka, hogy bármilyen emléke legyen róla. Az meg külön érdekes, hogy mesél is erről a dologról. Van egy hasonló üzenet Anitától. Az én lányom 2-3 éves kora körül mondta, hogy emlékszik rá, hogy egy kígyóval játszott a hasamban. Gondolom, hogy a köldökzsinór lehetett a kígyó. Na ez is nagyon érdekes, hogy egyébként tényleg az agynak a fejlődése az nagyon nagy rejtély ekkora korban. De miért ne lehetne emléke valakinek, csak hát ugye sokáig nem tud

0: azon nem lepődnék meg, hogyha az traumatizálja a gyereket egy életre, viszont ez tényleg érdekes sztori, és ezek szerint neked sincsen magyarázatod. Titi üzenete jön, 5-6 éves gyerek, sose találkoztam vele előtte, apám párjának a gyerekének az unokatesója volt, aztán amikor átment ő is, akkor ő is ott volt. Értem. Mivel nem nagyon tudtam, mit kezdjek a szituációval, eleinte csak távolról néztem, mik történnek, aztán odajött és érzelemmentes arccal rám nézett, mélyen a szemembe, azt mondta, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Majd játszott tovább, én meg azt se tudom, mi volt ez. Innentől kezdve tényleg távolságtartóbb voltam a gyerekkel. Hát nem csodálkozom, ez milyen megszólalás egyébként. Azt mondja, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Ezt 5-6 évesen, az nagyon durva, mi lehetett annak a gyermeknek a fejében. Minden esetre ez egy meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott a kedves hallgató, és nagyon köszönjük, hogy megírta. Jó, nézzünk még egyet. Reni írja, hogy rám nézett a lányom, kb. 3 éves lehetett, majd azt mondta, köszönöm, hogy megtartottál. Hát ez amúgy cuki nagyon, nem? Hálás érte, és gyakorlatilag ebben is van valami misztikus, vagy nem is tudom, olyan kicsit hidegrázós, de minden esetre köszönjük szépen. Hogyha volt ilyen sztoria önnek is, mármint meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, elküldheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mail leszhet a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Várjuk szeretettel, és hamarosan már az új üzenetekkel folytatódik a Ceglid hangja.
1: Következzen egy friss

gyerekszáj, avagy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? 0-35-95-95 az SMS számunk, hogyha van ilyen sztoria és van kedve, küldje el nekünk. Még mindig van egy-két régebbi üzenetünk, de most már rengeteg új is van, úgyhogy ne lepődjünk meg, második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, korábban már hallották, de most egészen új válaszok érkeznek. Azt írja nekünk Kinga, hogy Erik, fiam, észrevette, hogy kibújt az egyik foga. Anya, konfliktus van a számban. Egyébként ez teljesen jogos. Egy nagyon szofisztikált megfogalmazás annak, hogy mi is történik ott. Konfliktus van a számban. Köszönjük szépen. Itt van Orsi üzenete. Kár, hogy nem te vagy az anyukám, mert te olyan szép vagy. Mondta nekem egy kis srác, az anyukája mellettünk ült. Ó, hát igazából... Ez azért furcsa lehetett anyukának is, de hát a gyerekszáj ilyen. Van egy hasonló egyébként Anett-től. Amikor 7-8 éves koromban mentünk vendégségbe távoli rokonokhoz, akiket én még nem ismertem, nagyon megkedveltem ott apukám unokatestvérének a feleségét. Elkezdtem sírni, hogy nem akarok hazamenni, itt akarok maradni XY nénivel. Ő felajánlotta, hogy aludjak náluk egy napot, de anyukám nem engedte. Erre én még jobban szomorú lettem, és már azért sírtam, hogy nem XY néni az anyukám. Szegény anyukámat ezzel nagyon elszomorítottam, legalább 2 hétig fújtam, hogy nekem XY néni kell. Hát igen, ez nagyon rossz, és ráadásul ilyenkor a gyerek nem érti még meg azt, hogy mennyire meg tudja bántani anyukáját, főleg akkor, hogyha ezt sokszor elmondja, és ragaszkodik hozzá, és hát ugye nem lehet ezen változtatni. Úgyhogy igen, hát sajnálom, szomorú sztori, de remélem anyukád már megbékült. Azt írja nekünk Bogi, hogy anno egy görög sziget felé hajózva beszélgetett velem egy akkor 10 év körüli srác. Kérdezte, hogy van-e valaki, mert ő szívesen írna nekem üzeneteket, mire mondtam, hogy szerintem így ez baromira nem oké, túl kicsi vagy még ehhez. Félbeszakított, hogy igazából nem is érdekli a magyarázkodás, mert jobban belegondolva úgyis előbb halok meg, mint ő. Én akkor kb. 17 voltam. Ez nagyon komoly. Hát figyelj, van önbizalom, az biztos. Úgyhogy, és hogyha mikor érezte, hogy ezek a léc, akkor rögtön volt kis kifogása, úgyhogy végig még lehet, hogy te érezted magad rosszul, hogy nem jött össze ez a parti. Már egy új üzenet, amit ma kaptunk, Réka írja nekünk, hogy nekem a lányom mondta egyszer ovis korában, hogy régen egy hajón énekelt nagy sarkú cipőben. Amúgy el is hiszem, mert elég nagy díva. Ez is nagyon üzenet, köszönjük szépen. Nézzünk akkor még egyet az újak közül, ami szintén hajós, úgy látom. Igen, Saci azt írja, hogy mi egy tavon hajóztunk, és középen az ülések egymásnak háttal voltak kialakítva, szóval a kettő közötti részre lehetett könyökölni, pakolni. Rákönyököltem, majd éreztem valami furcsát a karomon, de kellemes volt, egy kislány simogatta a karom, miközben úgy nézett rám, mint valami félistenre. Borzasztóan meglepődtem, kedves volt tőle, de nagyon furcsa, másrészt lefutott előttem az életem. Hát ez szép, ez szép. Meglepő dolog az ilyen, igen, és nem is tudjuk, hogy lehet erre reagálni. Ugye van egy olyan dolog bennünk, hogy hát ez valaki másnak a gyereke, és nem akarunk semmiféleképpen sértőek vagy bántóak lenni, de közben meg jól esik a gesztus, és gyereket sem akarjuk megbántani, szóval ezeket így valahogy kezelni kell, de erre nincsen rendes, nem tudom, etikett, úgyhogy nagyon nehéz az ilyen helyzetből kimászni, de minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és hogyha van önnek is hasonló, elküldheti a 0-35-95-95-re. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?

Jöjjön egy olyan blokk, kedves hallgatók, amikor név nélküli üzeneteket olvasok be, persze arra kérdésre érkeztek ezek válaszként, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Jöjjön az első, barátnőm 2 éves unokahúgam megölelte őt, aztán halkan a fülében mondta, hogy remélem nem haragszol, hogy ebben az életben nem te vagy az anyukám. A kislány anyukája nem spiri, úgyhogy nem hallhatott sehonnan előző életekről előtte. Ez azért meglepő, igen. Aztán... Én a tesómat röhögtettem meg, nagyon 6 évesen, fogocskáztunk, és azt mondtam neki, hogy az utolsó egy ló pikula, mondjuk így. Amikor megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ez mit jelent, akkor azt válaszoltam neki, hogy nem tudom, XY mondta az oviban. Egyébként én erre az esetre nem emlékszem, tesóm mesélte, családi legenda. Hát igen, nem ló pikulát írt, annyit elmondanék, de gyerek szája, és akkor ez elhangzott ebben a beszélgetésben. Van még egy név nélküli üzenetünk, anya, mögöttem mindig áll valaki, ezért félek a sötétben. Hát ez azért para. Én is meg lennék illetődve, hogyha ilyennel fogadna a gyerek. Nem csodálkozok, hogy fél. Van még egy név nélküli üzenetünk. Előttem áll a szomszéd 2 éves gyereke, játékfegyverrel a kezében. Az apja elfelejtett valamit lehozni a padlásra, így ketten maradtunk a szobában. Mondom, milyen szép nagy fegyvered van. Erre nagyon zordra váltott az arca, és azt mondja, ha láttad volna nekem, milyen komoly fegyvereim voltak. Majd újra kisimult az arca, és újra gyerek volt. Én nem hiszek a reinkarnációban, de ez azért ledöbbentett. Hát amúgy ez tényleg fura lehetett, igen. Nem csodálkozom. Tele vagyunk már ilyen paranormális történetekkel, úgyhogy köszönjük szépen. És most vissza azokhoz a hallgatókhoz, akik névvel együtt küldtek üzenetet. Miki írja, kisebb lányom, amikor 4 éves volt, ilyen szöveget nyomott le. Apa, én ezt unom. Kérdem, mit? Hát ezt az egészet, ez nem a valóság, fel akarok ébredni. Mondom, miről beszélsz, ébren vagy, és ez a valóság? Nem, ez nem igazi, és tényleg felébrednék már, mert idegesítés unalmas. Lehet, hogy filozófus lesz, vagy forgatókönyv író. Azért ez is komoly, nem tudom, hogy milyen érzékelések ezek, vagy honnan jönnek, de mi pontosan erre voltunk kíváncsiak, meglepő dolgok gyerekek szájából. Ilyet küldött nekünk Zoli is, tőlem megkérdezte ismerősöm kislánya, hogy mennyi bogyót kakilok, és hozzátette, én 6-ot. Ezt is megtudtuk, és tulajdonképpen, hát ezt nagyon nehéz megállapítani egyébként, de elgondolkodható kérdés. Niki pedig azt írja, ez is hidegrázó szerintem, barátnőm kislánya megkérdezte, hogy van egy gyermekem, mikor mondtam neki, hogy nincs, teljesen ledöbbent, majd közölte, hogy mindegy is, de majd ha megszületik, ő lesz a nővére. Mindezt 2 nappal az abortuszom előtt. Na hát ez is nagyon durva, hogy milyen beleérzési képessége van a gyerekeknek, és mikor találnak be egy-egy ilyen dologgal. Minden esetre köszönjük a választ, és kedves hallgatók, figyelem a következő órában is, ez lesz a kérdésünk. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja a 2. órával.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos koranyári idő lesz. Egymást támadta az orosz és az ukrán hadsereg. Kezdődik a Suli a parton program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló Csernobili atomerőmű közelében. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott ünnepi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. És reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre is a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófértést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön. Az SMS számunk 0635-925-925-ös, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglédrádió.hu, és már egy jól ismerős kérdéssel kezdtük meg az első órát. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Korábban már foglalkoztunk ezzel, úgyhogy a műsor első felében régi üzeneteket, bentmaradt üzeneteket olvastam föl, de most már bőven az újakkal megyünk, és hogyha van önnek is ilyen, akkor nyugodtan küldje el a 0635-925-925-re. Tehát itt is van Laci üzenete, engem ismerősem 3 éves kisfia pár napja küldött el, hogy menjek már el innen. Beszélgettem az anyjával, ő meg unta. Hát ez bizony ilyen gyerekeknél. Én is emlékszem rengeteg szitúra gyerekkoromból, hogy anyái felnőttes dolgokról beszélgetnek, és unalmas, és engem nem érdekel, és miért nem haladunk már. Én is ilyenkor mondtam, hogy menjünk, vagy menjen el, aki éppen nálunk járt, mert hát velem kéne foglalkozni. Gyerekek voltunk, unokatesom velem egyidős lány, kérdezték kuzinom, mit kér karácsonyra. Én pedig tudtam, hogy kutyát szeretne, ezért rávágtam, hogy vibrátort. Azt hittem, egy kutyafajta. Ezt Erika küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet. Kata írja, hogy 2 éves lányom mondta lefekvés előtt, hogy nem fekszik az ágyába, mert szörnyek vannak a szobában. Mondtam neki, hogy szóljunk apának, hogy zavarja el őket, és akkor hip-hop eltűnnek. A válasz? Ezek a szörnyek nem félnek apától. Milyen egyszerű, hát azért belegondolhatna a kedves szülő is, hogy ezek nem véletlenül szörnyek, nem ijednek meg bárkitől. Minden esetre volt válasz a gyermeknek. Luca azt küldte, hogy egyszer egy ismeretlen 3-4 éves fiú megkérte a kezem a boltban. Mondta, hogy pont ilyen feleséget szeretne. Na jó, de Luca nem derült ki, hogy végül is igen mondtál, vagy mi lett a történet vége? A következő névtelen üzenet küldő azt írja, hogy fiam 4-5 éves lehetett, nővérével sokat hallgatta a pamkutya paródiákat, természetesen egy rendőri igazoltatásnál jutott eszébe idézni, te is csak azért vagy itt, hogy a pénzt szedd. Hát köpni nyelni nem tudtam. Betegváró influenza szezon, mindenki csendben várja, hogy sorra kerüljön, lányom szöszke hosszú hajú, totyogó tündér táncik el középen. Egyszer csak egy hatalmasat szellent, megáll, kiveszi a cumit, rám néz, majd jó hangosan megszólal. Pukisztam! Ide jössz, megszagolod? Remek történet, kár, hogy név nem járt hozzá, mert kezet fognék a kedves hallgatóval. És akkor nézzünk még egyet. Dani írja nekünk, az egyik kedvencem nekem is. Szóval Dani írja, hogy nem nekem mondták, csak szem és fültanúja voltam, de best. 5 éves kisfiú játszik a homokozóban figurákkal, mikor az apja kérdezi. Mit játszol? Háborúzok. És ki áll nyerésre? Apa, megtanulhatnád már, háborúban csak vesztesek vannak. És mennyire igaza van a gyereknek, és na, ez a jó hozzáállás, 5 éves forma kisfiú, és már így látja a világot, szóval belőle még lehet valaki. Kedves hallgatók, továbbra is áll a kérdésünk, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Szerencsére elég sok üzenetünk van, de biztos, hogy bele fog férni, hogyha még elküldi. 0635 925 925-ös, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja. Cegléd

A ceglét hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, bár úgyis föltehetnénk lassan, hogy paranormális jelenséget várunk, ami gyerekekhez köthető. Mindenféle érdekes sztorit hallottunk, és fogunk is még hallani. 0635 92 92 5-ös, még egyszer elmondom, hogy nem először foglalkozunk ezzel a témával. Bent maradt és új üzenetekkel megy tovább a második adás ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy lássuk az üzeneteket, Robi írja nekünk. Unokaöcsém lehetett vagy 8 hónapos, átmentünk hozzájuk beszélgetni, játszani. Beszélgettem az anyukával, és mondtam egy mondatot, amiben benne volt az a szó, hogy instabil. A 8 hónapos gyerek tisztán és érthetően elismételte utánam a szót, mi meg csak néztünk egymásra az anyjával, hiszen még csak gügyögni tudott a baba. Egyébként elég későn kezdett el beszélni, azt is viszonylag rosszul, sokáig logopédushoz járt. Az meglepő, hogyha tényleg így történt, kimondta ezt a szót teljes, és nem is egy könnyű szó ráadásul. Minden esetre ez egy érdekes történet, és gyerek szájából érkezett ez a meglepő dolog is. Anett írja nekünk, hogy ismerős gyereke, évek óta mentek a sztorik, hogy szellemeket lát a lakásukban. Én abszolút szkeptikus vagyok, de azért kicsit para volt, amikor kicsit elbeszélgettem vele, kb. 4-5 éves lehetett akkor. Én mondtam neki, hogy szellemek nincsenek, erre majdnem lekiabált, hogy de, mert szokta hallani őket, ilyen hangot adnak, hogy zzzz. Elmesélte, hogy miket szokott látni, például, hogy a szekrényükben szokott látni egy véres kezet, csak néztem és pislogtam, mint hal a szatyorban. Egyébként egy időben ez a dolog odáig fajult, hogy már a saját szobájába sem mert bemenni, csak azután, hogy elhívtak egy szakembert, aki megállapította, hogy ott bizony egy átjáró van, amit aztán be is zárt. Hát ez

0: a normál világba és a vicces sztorikhoz, itt van Edith üzenete. Kitörölhetem a feneked? A párom 5 éves kislánya tette fel ezt a kérdést nekem. Egyébként ez olyan dolog, hogy biztos, hogy nagyon belsőséges kapcsolat alakulna ki az ember és a párja gyereke között, de azt hiszem, hogy itt a nemleges válasz a helyes. 2 gyerekünk van, amikor kicsik voltak, a legdurvább élmény az volt, hogy jellemzően 1-2 éves korukig, amikor szembe ülsz velük, esznek, vagy gagyognak, vagy beszélgetnek. Csak nem veled, hanem elnéznek a vállad mellett, a mennyezetre, a sarokba, na az hú. Hát igen, de aztán lehet, hogy csak figyelnek mindenre. Én simán azt tudnám gondolni, hogy mindenfelé nézelődnek, és miért ne nézhetnének melléd is néha. Szóval szerintem ez nem para. Nézzük a záró üzenetet, legalábbis ami ezt a blokkot illeti. Azt mondja a kedves gyermek, hogy anya, te és Mbappé nagyon hiányoztatok ma nekem az oviban. Tökéletes üzenet egy gyerekszájjal foglalkozó műsorba, ami nem sokára folytatódik, néhány zenem után jön vissza a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Továbbra is ez a kérdésünk, és már nem csak a második órában, hanem második alkalommal is foglalkozunk ezzel, tehát már összesen a negyedik órában, hogy ezzel foglalkozunk. A lényeg az, hogy rengeteg válaszunk van, de még ön is elküldheti, hogyha siet a 0635-925-925-ös SMS számra, és most jönnek azok az üzenetek, amik már megérkeztek. Zümi írja nekünk, hogy a városunkban volt egy 50 év körüli pasi, aki mindig gitározott és énekelt a belvárosban, az utcán, és pénzt adtak neki az emberek. Kb. 3 éves lehettem, anyukámmal arra sétáltunk, és hiába kértem, nem adott neki pénzt. Én teljesen felháborodva közöltem vele, hogy jól van, anya, majd ha te is itt fogsz gitározni a Kossuth utcában, én sem fogok adni egy fillért sem. Azóta is emlegetjük néha. Edina pedig ezeket küldte, kettő sztoria is van. Az aranyosabbik, 4 éves idegen kislány kérdezte, hogy van egy gyerekem, mondom, nincs, de képzeld, van egy aranyos cicám. Válasz? Hát, szerintem az neked nem elég. A kevésbé aranyos sztori, MÁV átszállás, valami lepusztult településen, 3 éves forma jön szembe, és rámordít, hogy takarodjál már. Hát igen. Sajnos azt viszont tapasztalom én is, hogy sok kisgyerek nagyon hamar kezd el káromkodni, meg olyan hangnemet megütni, amit nem kellene. Hogy ez most nevelési probléma, vagy társadalmi probléma, azt nem tudom, minden esetre probléma, ez biztos. Ildi üzenete a következő. Játszótéren volt egy bandánk, még a lányom kicsi volt. Nála pár évvel nagyobb kislány odajött, és azt mondta, bárcsak lenne egy kistesom, aminek te vagy az anyukája, és apa az apukája. Sokkot kaptam. Miért gondolod így? Kérdeztem tőle. Ja, csak apa mondta, hogy mondjam ezt neked. Hát ez egy furcsa, de lehet, hogy működő ismerkedési technika. Minden esetre nem tudjuk meg, mi lett a sztori vége, lett-e kistesó, vagy ilyesmi, persze csak viccelek. Hajni írta a következő üzenetet. Szomszédom kislánya az előző lakásunkban nem szeretett a szobájában lenni. Amikor rákérdeztek, hogy miért nem maradt bent, azt mondta, hogy bent a néni mindig néz. Hívtak valami spiri hókuszpókot, nőt, aki elűzte, vagy mit csinált az idős nő szellemével. Amikor ment ki a lakásból, a bejárati ajtóból a hálószobába nézett, és azt mondta, hogy ott ül egy idős férfi is az ágyon, azt is elűzte. A kislány aztán pár nappal később egyszer csak azt mondta az anyjának, hogy anyu, a bácsi is elment, nem hiszek az ilyen spirituális, paranormális sztoriknak, de ez így egy az egyben azért nekem is megdöbbentő volt. Főleg, hogyha úgy tűnik, hogy ez alapján működött is. Igen, hát ezek mindig érdekesek, úgyhogy fura, és minden esetre nem lehet biztosan tudni a megoldást, hogy tényleg így van-e, hogy nincs így, szerintem nincs exakt válaszunk erre. És nézzünk még egyet, ezt a sztorit a mamámon kívül már mindenkitől hallottam, azóta is emlegetik. Anyu csinálta a jogsit, én 6 éves lehettem, apu szüleinél voltunk. Mamám elkezdett érdeklődni az oktató felől, én csak ültem a szőnyegen, játszottam és hallgattam őket. Egyszer csak a mamám megkérdezte, hogy fiatal-e az oktató. Én kapásból rávágtam, hogy még jól is néz ki. Ismertem, volt, hogy oviból hazavittek a papámhoz. Mamám ezen totál kiakadt, mert anyának idősebb oktató kéne, mert a fiatal beleviszi a rosszba. Én csípőretett kézzel odaálltam a mama elé, és annyit mondtam neki, hogy jaj, mama, ne játsz már az apácát, te is megnézed a jó pasikat. Mamám sírva kiment, én meg, mint aki jól végezte a dolgát, visszaültem játszani. Fun fact, én is ennél az oktatónál tanultam vezetni egyébként. Na, ez egy nagyon jó sztori, és nagyon szépen köszönjük. Kár, hogy név nem jött hozzá, de nekünk az nem is kell, hogy bekerüljön műsorba. Minden esetre most elmegyünk zenélni egy kicsit, és az utolsó üzenetekkel hamarosan visszatér a Ceglét hangja.

0: Elérkeztünk, kedves hallgatók, az utolsó üzenetekhez, ami legalábbis ezt a témát illeti. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ha valaki mégse férne bele, ne lepődjön meg. Volt már rá példa, hogy csináltunk olyan adást, amikor 4 kérdés is elhangzott egy adáson belül, és minden kimaradt üzenetet bepótoltunk, hogyha most is maradna ki valaki, akkor lesz egy ilyen hamarosan ismét, és akkor elhangzik majd minden válasz, úgyhogy tessék fülelni, és tessék mindig a ceglét hangjával tartani. Itt van Gergő üzenete: mama meg a papa vigyáztak rám, amíg anyuik dolgoztak. Mamának gyönyörű virágos kertje volt, én 4 év körül lehettem. Szokásom volt letépkedni a virágok szirmait, de a mama sose látta, hogy én voltam. Ha megkérdezte, én mindig a szomszéd bácsira fogtam, később öcsémék is, még akkor is Imre bácsi volt mindenért a tettes, amikor már nem laktunk ott. Egyik nap észrevette, hogy a virágokat én tépkedem, kijött és rácsapott a hátsomra. Sírva annyit mondtam neki: te fekete lelkű vén boszorkány. Anyuik arra jöttek haza, hogy én sírok, mert a mama megbüntetett. Sír a mama, mert megütött, és beszóltam neki, és a papának potyognak a könnyei a nevetéstől. Egyébként ez egy tényleg nagyon a műsorunkba illő történet. Nagyon szépen köszönjük. Van még üzenetünk, név nélkül ugyan, de olvasom is. Apukám mesélte, hogy olyan 5 éves koromban gyakran vitt magával uszodába. Itt már a bejáratnál láttam egy magas, nagy darab csávót, akit már akkor is megjegyeztem neki, hogy nézd, milyen izmos a bácsi. Indulás előtt tusolásnál ő az egyik kabinra mutatott, és azt mondta: kezdjek el letusolni, ott lesz a mellettem lévőben, de azt nem, hogy melyik mellettem lévőben. Amikor áthajoltam volna, hogy végeztem, akkor nagyon nem találtam el a kabint, ahol apukám tusolt, hanem a bejáratnál látott nagy darab csávó volt ott. Hangosan felhívtam apa figyelmét, hogy apa, nézd, milyen kicsi kukija van a bácsinak. Köszönjük szépen, ez is remek történet. Nem nekem mondták, hanem én mondtam a szüleimnek kisgyerekként. Meretten bámultam, majd részletezve elmeséltem nekik, hogy kik voltak előttük a szüleim. Akkoriban sokszor átruhantam a gyerekszobán, az ő szobájukba, és ehhez el kellett szaladnom a bejárati ajtó előtt, ahol mindig piros, világító szemű alakot vagy csontvázat láttam. Egyszer csak úgy a semmiből leszakadt egy polc a konyhaszekrényben a délután folyamán. A nagyszüleim lakása volt ez korábban, akik mindketten egy hónap különbséggel lettek öngyilkosok, bár nem ott. Szerintem onnan maradtak ilyen rossz energiák. Ezt Erik küldte nekünk, köszönjük szépen ezt is. A szüleim mesélték, hogy sokszor néztem a szekrényt, és mondtam többször is, hogy nagyon kedves bácsi van benne, mindig mosolyog, talán 1,5-2 éves lehettem, ezt pedig Renitől kaptuk. Hát azért nem mondom, hogy nem futkos a hideg a hátam, amikor ilyeneket olvasunk. Én sem tudom azt mondani, hogy hiszek ebben, de azt sem tudom mondani, hogy nem hiszek benne. De erről már volt szó. És akkor zárjuk egy igazi kegyelem döféssel. Az éppen hiszt is 4 évesen mondta: majd akkor hagyom abba a sírást, ha meghalsz. Bubi néven írta alá a kedves üzenet küldő az üzenetét. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet és a rengeteg remek üzenetet. Ha valaki nem fért volna bele, ne aggódjon, valamilyen úton, módon még sorra kerül majd ez a kérdés a ceglét hangja történetében, ha más nem egy ilyen vegyes vágott adásban. Holnap új témával jelentkezünk, de érdemes lesz akkor is velünk tartani, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nenni búcsúzik, Miss Hall!
1: Cegléd Rádió! Zenék és egykori kedvencek!

0: vihar a szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki.
1: Az időjárásról.
2: Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos koranyári idő lesz. Egymást támadta az orosz és az ukrán hadsereg. Kezdődik a Suli a parton program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott ünnepi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. És reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre is a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozícióféltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Once I was 7 years old.
1: Egy Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Thank you.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki.
0: Az időjárásról.
1: Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos koranyári idő lesz. Egymást támadta az orosz és az ukrán hadsereg. Kezdődik a Suli a parton program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott ünnepi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. És reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre is a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozícióféltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Backlit Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában. How did you know I was so

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lanner Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves miniszter